0: alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 57, a toronycsúccsal együtt 66 méter magas víztorony a Margit-sziget középső részén, a Margit-szigeti szabadtéri színpad mellett található. Szecessziós körlépcsőjén 152 lépcsőfok megmászása után egy kilátóterembe érünk, ahonnan káprázatos körpanoráma tárul elénk. A Margit-szigetet 1908-ban közkertté nyilvánították. A 96,5 hektár területű park fenntartásához jelentős mennyiségű öntözővízre volt szükség, ezért a szigeten kutakat, gépházat, hálózatot és egy víztornyot építettek. Az 1911-ben épült víztorony a legöregebb és legnagyobb az országban. A torony ma már ipari műemlék, szerves része Budapest városképének. Az építmény júniustól szeptemberig belépőjeggyel látogatható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hidak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadság híd nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészettörténész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumok éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A múzeumok éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A New York Kávéházat kategóriájában 2013-ban a világ legszebbjének választották meg. A magyar irodalmi élet kiemelkedő helyszínéhez köthető városi legenda szerint az 1894-es megnyitásakor az ifjú Molnár Ferenc barátaival a kávéház kulcsát a Dunába dobta, hogy soha ne zárhassák be. 2014-ben a kávéház megnyitásának 120. évfordulóján a legenda valósággá lett, mert a New York kapukulcsát ünnepélyesen tényleg a Dunába hajították. Hogy a legendát életben tartsa, Kolodkó Mihály egy békaember, mert a New York kapukulcsát ünnepélyesen tényleg a Dunába hajították. Hogy a legendát életben tartsa, Kolodkó Mihály egy békaember miniszobrát egy

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kis Királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai híd főjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaság tér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7 ezer ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek. De méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias idő várható, ősszel érkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó külszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égő házra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az Őrs vezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Vizsgálóbizottság tárja fel a MOL tiszaújvárosi üzemében történt balesetet. A Minotaurus című orosz film kapta a Cannes-i Fesztivál nagydíját. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adéa vagyok. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek. Közülük még 7 vannak kórházban, állapotuk stabil. Egyiküket géppel lélegeztetik, tájékoztatott a Debreceni Egyetemi Klinika. A robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az összefogás fontosságáról beszélt Székely János megyés püspök, a csíksomlyói pünkösdi szentmise szónoka. A hármas halomoltárnál több százezer zarándok előtt tartott szentbeszédében azt mondta, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk. Ezt a történelmi feladatot nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva kell teljesíteni. A Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyereg idén is megtelt zarándokokkal, a pünkösdi búcsú programjai ma estig tartanak. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy a saját fizetése, amely a miniszterelnöki és a képviselői alapfizetésből áll, kevesebb, mint bruttó 4 millió forint lesz. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Az EU-s pénzekkel kapcsolatban azt mondta, hogy jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. A legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Andrej Zjagintyev, orosz rendező, Minotaurus című filmje nyerte a Cannes-i Filmfesztivál nagydíját. Az alkotás az 1969-es Hűtlen feleség című francia film adaptációja, és a mai orosz környezetbe átültetve mutatja be az ukrajnai háborúba belefásult társadalmat. A nagydíj az aranypálmadíj utáni legjelentősebb elismerés a Cannes-i Filmfesztiválon. A Minotaurus azonban pacifista hangvétele miatt várhatóan nem mutatják be Oroszországban. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Lezárták ma 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Tolli Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást napközben jelző őrök segítik. Mára lezárták az érintett útszakaszt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templomtér és a Szatmári Mihály tér megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 órától várhatóan 23 óráig a Papp László sportarénában. Ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk, a Klasszik Hétvége. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy közös osztrák-magyar bizottság áll fel az aszbeszt szennyezés ügyében. Emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma, és szó lesz arról is, hogy rekordkísérletre gyűlnek összecitálások a budai várban.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbesztszennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet el, vagy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta kérdésre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a különadókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról. Hozzátette, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, ám a támogatásokért cserébe elvárják a magasabb hozzáadott értéket és a kutatásfejlesztési beruházásokat. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A magyar tárcavezető ezt azután közölte, hogy találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladata a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő két évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség működésének folytonosságát az alapszabálynak megfelelően a novemberi tisztújító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs együttesen biztosítja, közölte az érdekképviselet. Hangsúlyozták, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének működése, valamint a lobby tevékenysége változatlanul folytatódik. Átalakul a magyar étrend kiegészítő piac, a vásárlók egyre inkább az átlátható összetételű, megbízható termékeket keresik. Ezt jelzi, hogy egy hazai termékkínáló elnyerte a Just Clear 2026 az év innovatív táplálék kiegészítője díját. Tatár Péter marketing igazgató szerint a fogyasztók ma már nem általános vitaminokat keresnek, hanem konkrét problémákra, például regenerációra, mentális fókuszra vagy hormonális egyensúlyra várnak megoldást. Hozzátette, erősödik a bizalom a hazai gyártású készítmények iránt, különösen az átláthatóság és nyomon követhetőség miatt.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Lezárták ma 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Lehel utca, Róbert Károly körút és az Zuglóvasút állomás között nem közlekedik karbantartás miatt. A Göncz Árpád városközpont és Zuglóvasút állomás között pótlóbusszal utazhatnak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladja a 69 ezret, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Csütörtökön a Magyar Honvédelem napja alkalmából koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai helyszínein a Nemzeti Örökség Intézete. Mások mellett az 1848-49-es szabadságharc legendás hadvezére Görgei Artúr és a Budai Vár ostrománál elhunyt Burdina Alajos honvéd tiszt sírjánál is elhelyezték az emlékezés virágait. Az intézmény kiemelte, a rendezvénnyel nem csak a múlt hősei előtt tisztelegtek, hanem a szabadságért és a hazáért vállalt áldozat fontosságát is megerősítették. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látható a Szépművészeti Múzeumban. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. A tervezetnél később búcsúznak Budapestől a kínai katonák. 3 héttel tovább, június 14-éig látogatható az Örökléttörői, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csaknem 200 ezren látták a Szépművészeti Múzeumban a tárlatot, ami a kínai történelem több mint egy évezredét fogja át 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal és jelképekkel. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csaknem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztetett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete. Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Erről beszélt bécsi tárgyalásai után Magyar Péter miniszterelnök és Christian Stocker kancellár. A két politikus megállapodott arról, hogy még idén, várhatóan szeptemberben közös kormányülést tartanak Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Az osztrák kancellár kiemelte, mivel a két ország előtt közös kihívások állnak, fontos a regionális együttműködés. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet, közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt európai parlamenti delegációját a jövőben Lakatos Eszter vezeti majd. Országos piacfelügyeleti és népegészségügyi vizsgálat indul az aeroszolos termékek átfogó ellenőrzésére. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó sprék és az autóápolási aeroszolok állnak, amelyeknél a gyártók és forgalmazók műszaki dokumentációit, a palackok nyomásállóságát és tűzveszélyességét is vizsgálják. A hatóság kiemelte, a magas nyomás és a gyúlékony hajtógázok miatt egy esetleges szerkezeti hiba súlyos sérülést vagy robbanást is okozhat. Ha a kormányhivatalok hiányosságot tárnak fel, a veszélyes terméket haladéktalanul kivonják a forgalomból. Szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra az építőiparban. Erről az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke beszélt. Kói László ezt azzal összefüggésben mondta, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Az ágazati szakember szerint az új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záróakkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
3: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Pünkösd van, az ünnepen zárva tartanak a boltok. Iskola kezdési támogatás és nyugdíjas szép kártya is lesz. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását K. Endre kegyelmi ügyében, mondta Balogh Zoltán az MTI-nek. A református püspök megerősítette állítását, hogy a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesének felesége kért tőle segítséget. Azt is megerősítette, hogy nyomatékosan kérte a kegyelmi kérvény pozitív elbírálását Novák Katalin kabinet főnökétől. K. Endrét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021-ben ítélte el a bíróság, mert segítkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltusolásában. Megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat arra, hogy vonják vissza a bántalmazójuk elleni vallomásaikat. Novák Katalin 2023. áprilisában adott kegyelmet K. Endrének. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.
5: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várom önöket az előttünk álló egy órában. Megjelentek a Tisza párt alaptörvénymódosító javaslatai, megjelent a legfrissebb statisztika a fizetésekről, és beszámolok arról is, hogy újra közvetlen repülőjárat közlekedik Budapest és az Egyesült Államok között.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Üdvözölte a kormány zöldség és gyümölcs áfájának csökkentésére vonatkozó terveit a Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezete. Reményeik szerint a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet, mondta a szövetkezet elnök ügyvezetője sajtótájékoztatón. Nagy Péter Sándor kiemelte, a zöldség-gyümölcs ágazat fehérítése szempontjából elengedhetetlen az áfa csökkentés, hatására levegőhöz juthat az ágazat. Szerinte az áfa csökkentés már rövid távon is biztosan meg fog jelenni a fogyasztói árak csökkenésében. Az áfa csökkentés egyet jelent azzal, hogy a paradicsomra és paprikára most érvényben lévő árstoppot ki kell vezetni, tette hozzá. Csaknem 800 nyári gyermektáborturnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, hívta fel a figyelmet a portál ügyvezetője. Tóth Béla a kiválasztással kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táboroztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken az aszályos tavasz miatt. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott is annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy az ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatott a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Nem sokára könnyebb lesz ártalmatlanítani a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladék mennyiség radikális csökkentése. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik. A többi között gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Budapesti lakásból fosztogatta egy hollywoodi sztár bankszámláját egy csaló. A rendőrök a 13. kerületben fogtak el egy jordán férfit, aki éveken keresztül fosztogatta a 2024-es Nürnberg című amerikai film egyik sztárjának bankszámláját. A tettes 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amelyről mintegy 300 tranzakciót hajtott végre 720 ezer dollár értékben. A kártya tulajdonos filmcsillagnak két évig fel sem tűnt, hogy ketten használják a bankszámláját, az ügyben eljárás indult.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztése mellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Sürgeti az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmának visszaállítását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszüntetésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termékekre. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset, az infláció hatását is figyelembe véve, 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értékét. Egy hónap alatt 112.000 jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okoseszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulhatnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó bajnokok ligája döntőjére. Május 30-án a meccsnapon mind a 2-es, mind a 4-es metró, mind az 1-es villamos nagyon sűrűn fog járni. Emellett sűrítik a repülőtérről a városba történő bejutást biztosító buszjáratokat is, mind a 100-e, mind a 200-e buszok a meccsnapokon akár 4,5-5 percenként fognak közlekedni. De a meccset megelőző, illetve az utána következő napokon is sűrített menetrenddel közlekednek ezek a járatok. A BKK összességében több mint 60 ezer közlekedőre számít. Éles fordulat várható hamarosan a parkolásban. 2027. január 1-én lép hatályba az a rendelet, amely egyfelől kivezeti a zöldrendszámosok ingyenes, illetve kedvezményes parkolását, emellett más módosításokat is tartalmaz. Budapesten a 2000 kiló saját tömegűnél nehezebb kocsik kétszeres parkolási díjat fognak fizetni. A Vezes.hu cikke szerint ez szintén az akus villanyautósokat érintheti kedvezőtlenül, hiszen az érintett modellek között bőven vannak olyanok, amelyek átlépik a kritikus tömeghatárt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. Forradalmi menza indult egy győri iskolában. A tanulók mostantól svédasztalos, úgynevezett szabadszedéses formában vehetnek az ebéd kínálatából. Így többféle fogás közül választhatnak, és akár kombinálhatják is az ételeket. A modell célja, hogy a diákok saját igényeik szerint szedjenek az ételekből, és ezzel párhuzamosan csökkenjen az ételhulladék mennyisége is. Emellett szempont a közétkeztetés modernizálása, valamint a fiatalok tudatosabb étkezési szokásainak kialakítása.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Pünkösd van, az ünnepen zárva tartanak a boltok. Román és orosz film kapta a legjelentősebb Cannes-i díjakat. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Ma és holnap pünköst hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Vizsgálóbizottságot hoztak létre a MOL Tisza újvárosi üzemében történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük még 7 vannak kórházban. Az ügyben rendőrségi nyomozás is indult. Összecsapásokba torkollott a belgrádi kormány ellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A rendőrség 23 embert állított elő. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje, 16 ember halálát okozva. A Krisztián Mundzsu rendezésében készült Fjord című filmnek ítélte az aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i filmfesztiválon. A román rendező második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ egyik legjelentősebb filmes találkozóján. Filmje egy mélyen vallásos, konzervatív értékek szerint élő családról szól, amely Norvégiába költözik. A második legjelentősebb díjat, a nagy díjat Andrei Zviagintyev, orosz rendező, Minotaurus című krimiének ítélte a zsűri. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű, a szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy fizetési haladékot kapott a főváros. Borul a közlekedés rendje a BL döntő napján, és szó lesz arról is, hogy fesztiválokat is megjárt alkotásokkal jelentkezik egy filmes rendezvény.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytassuk friss fővárosi hírekkel itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját. Ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Várhatóan pünköst után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Elrendelte a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát a kormány, erről az idei költségvetés átláthatósága miatt döntött a kabinet. A vonatkozó határozat már megjelent a magyar közlönyben. Június 30-a a vizsgálat határideje, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank, erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Egyeztetést szorgalmaznak a kormánnyal a harmadik országból érkező vendégmunkások ügyében a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek a júniustól tervezett szigorítás miatt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az érintett munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását felül kell vizsgálni, de nem hirtelen tiltással, hanem átlátható ellenőrzéssel és a hazai munkaerőtartalék valódi mozgatásával. Időt nyert a főváros. 60 napos fizetési haladékot adott a magyar kormány a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletének megfizetésére, miután a magyar államkincstár a háborús veszélyhelyzet megszűnése után azonnal inkasszózni akarta az összeget, írja a Népszava. Ez már a második halasztás, amit a szolidaritási hozzájárulás ügyében kapott a főváros.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Mindenben támogatja a kormány a Bajnokok Ligája budapesti döntőjének szervezőit, a közlekedési cégeket és a rendvédelmi szerveket a sikeres lebonyolítás érdekében, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kiemelte, a május 30-ai mérkőzés miatt az eddigi legnagyobb utasforgalmi terhelés vár majd a budapesti repülőtérre és a tömegközlekedésre. Vitézy Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszter ezért soron kívüli egyeztetésen fésülte össze a feladatokat a rendőrség, a BKK, a MÁV és a repülőtér vezetőivel. Szépkártya tulajdonosok százezreit érintheti a veszélyhelyzet megszűnésével érkező változás. A régebbi egyenlegeknél visszatértek a korábbi szabályok, és aki nem költi el időben a pénzét, attól a szolgáltatók már júniustól havi díjat vonhatnak le, írja a vg.hu. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2024-ben feltöltött összegeket 2026. május 31-ig lehet külön költség nélkül elkölteni. A határidő után a szolgáltatók már havonta legfeljebb 3%-os díjat számíthatnak fel a benn ragadt összegre, minimum havi 100 forint értékben. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelyen még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Csak átmeneti enyhülést jelenthet az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét. Így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Rengeteg autó sakadt fenn a rendőrség egyik nagy razziáján. A kőbányai egyenruhások május 11-e és 17-e között összesen 241 gyors hajtót mértek be a 10. kerületben, írja beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. A rekorder sofőr az Albert-Irsai úton a megengedett 50 helyett 92 km/h autózott, amiért 100 ezer forint közigazgatási bírságot kell majd fizetnie. Közleményében a hatóság hangsúlyozza, a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, visszaszorítása érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Mai utolsó fővárosi hírblokkunk következik itt a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsorában. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, és újra a korábbi dátumokra kell figyelniük a munkavállalóknak. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyán lévő pénze. Számít a csoportos utazások számának további növekedésére a MÁV csoport. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vasúti csoportos utazásokat legalább 7 nappal, az autóbuszos kirándulásokat 15 nappal indulás előtt be kell jelenteni a társaság honlapján. A díjmentes kísérői kedvezmény kizárólag előzetesen bejelentett és visszaigazolt csoportok esetén vehető igénybe. Egyedi készítésű, figyelemfelkeltő közlekedési táblát helyeztek ki a főváros 12. kerületében a Szendrő utcában. A gyermekek biztonságára figyelmeztető jelzés a hagyományos kereszttáblák humoros újragondolásával próbálja mérsékelni az autósok sebességét a lakóövezetben, derül ki a vezes.hu cikkéből. A portál szerint a kezdeményezés célja, hogy a lakópihenő övezetekben az autósok valóban betartsák a sebességkorlátozást és fokozott óvatossággal közlekedjenek. Ezen a nyáron még kapukon keresztül juthatunk el az Adriára. Bár korábban felvetődött az útdíj fizetési rendszer reformja, az idei szezonban még a hagyományos fizetési módok és a fizetőkapus rendszer marad érvényben. Az autópályadíjak továbbra is a megtett távolság alapján alakulnak. Horvátországban az új kamerás rendszám felismerő rendszer bevezetését jelenleg 2027 márciusára tervezik. Magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák. Versenyt hirdet az Országiskolája 2026 címmel a Magyar Színház általános és középiskolások számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum honlapján lesznek láthatók, a nyertesről közönségszavazás dönt majd. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A Cannes, Velence és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a filmfesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Torka és Indigo vezette. A versenyprogram mellett egy kortárs brit válogatást is láthat a közönség május 28-ától az egy héten át tartó mustrán. Egyre mélyebben kötődnek a magyar szinglik a mesterséges intelligenciával. Egy társkereső oldal kutatása szerint a párkeresők többsége információgyűjtésre szokta használni a mesterséges intelligenciát, és a megkérdezettek egyharmada napi szinten veszi igénybe. További érdekesség, hogy a megkérdezettek 27%-a fordult már az AI-hoz lelki problémával, és 8%-uk napi szinten keresi fel emiatt. Emellett minden 5. párkereső fordult már azért a mesterséges intelligenciához, hogy ne érezze magát magányosnak. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ér. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok, Vukov Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Ismét Kijevet támadták drónokkal az oroszok. Két könyvet is örökbe fogadott Krasznahorkai László. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Heves rakéta és dróntámadás érte Kijevet az éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek, közölték ukrán tisztviselők. 40 épület köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott, több helyen keletkezett tűz. Vitali Klicsko, a főváros polgármestere arra szólította fel a város lakóit, hogy vasárnap kora reggel maradjanak a menedékhelyeken. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadó készültségbe helyezték a légvédelmet és katonai repülőgépek szálltak fel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában. Erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az Iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Örökbe fogadott két kötetet a Szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Krasznahorkai László. A több mint 20 éve indított kezdeményezésben a város díszpolgárai választhatnak ki néhány kötetet, amelyek kapcsolódnak munkájukhoz, érdeklődésükhöz. A Nobel-díjas író Thomas Pynchon Ellenfényben című könyvéről elmondta, abban szegedi helyszín is szerepel. A másik mű, amit választott, Timon Sámuel 1735-ben megjelent, a Tiszáról és mellékfolyóiról szóló kötet. Pünkösd vasárnap van, ma és holnap pünköst hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégeimet, Uszkai Tekla, művészettörténészt, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársát, és Orosz Csabát, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatási rektor helyettese. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
2: Szia.
1: Ez milyen időszakot jelent, ez az év vége a Magyar Képzőművészeti Egyetem életében?
2: Ez nagyon mozgalmas, én azt gondolom. Egyrészt egy nagyon, minden évben egy nagyon nehéz éven vagyunk túl, és abból is mozgalmas, hogy a diákjaink a különböző szakokon nem csak, hogy a kiállításokon mérettetnek meg, hanem a tudományos munkájuk lehetősége is felcsillanhat, amikor részt vesznek különböző versenyeken, vagy különböző pályázatokon. És hát ilyen pályázat zárult most nemrég a nemzeti tehet versenyeken, vagy különböző pályázatokon. Most nemrég a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával,

0: diákban és verseny feladatokban.
1: És milyen arányban van jelen a hallgatók késztetésében a kiállítás iránti vágy, illetve a tudományos munka?
0: Hát a tudományos munkát, ha már ezzel kezdtük el a beszélgetést, én csak annyit mondanék, hogy az egész tanévben közel 100 diákunk, és ez azért ez a 740-50 fős hallgatói létszámból 100 diák, aki jelentkezik, hogy ilyen tudományos munkában megméresse magát, a saját művészi tevékenységét bemutassa. Ez azt gondolom, hogy egy elég komoly szám, és hát ezeknek azért van egy ország tétje, ugye két évente rendezik meg az országos nagy seregszemlét a művészeti diákkörnek, amely a legtöbb művészeti egyetem, vagy olyan egyetem, amelynek művészeti kara van, részt vesz, és itt tovább jutni az intézményi művészeti diákkör fordulóin, ami két alkalommal van, egyszer van ősszel, és egyszer van tavasszal, azért ez egy elég komoly megmérettetés és komoly feladat.
1: És hol van lehetőség a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak tudományos munkát folytatni?
0: Hát egyrészt ugye a mesterosztályokban működik ez a tevékenység. Amikor például egy ilyen pályázatra készülnek, akkor az éves művészi programjukat teszik mérlegre, azzal, hogy egy koncepcióval, egy rezümével jelentkeznek, és ezt egy minden tanszékből álló zsűri, tehát minden tanszék képviselőjéből álló zsűri értékeli. Másrészt az annyiban is nagyon érdekes az idei tanévnek ez a intézményi művészeti diákköri eseménysorozata, mert ugye említettük, hogy a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával itt 4.140.000 forintot sikerült nyernünk ezen a pályázaton, amiből nem csak, hogy különböző műhelyprogramokat, workshopokat, különböző művészettel kapcsolatos előadásokat szerveztünk, hanem nagyon lényeges, hogy bevontuk a mi híres neves kisképzőnket, a Képző és Iparművészeti Szakgimnáziumot, a Törökpál utcából, hogy a tehetséges középiskolások, azok is jelen legyenek ebben a folyamatban, megértsék azt, hogy a művészetre ilyen módon is lehet tekinteni, mint egyfajta művészeti kutatás.
1: A művészet és a tudomány egyébként hogyan kapcsolódik össze?
0: Hát nagyon sok helyen összekapcsolódhat. Például, mondok példákat, volt olyan doktoranduszunk, aki például restaurátorként olyan kémiával foglalkozó, ilyen anyagismerettel foglalkozó cégekkel dolgozott együtt, ahol a legfrissebb ilyen kutatásokat használták fel. Ez általában azért már a doktori programokban van jelen, mert hogy tudományos munka vagy kutatás azért a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktori iskolájában működik a legmagasabb szinten. Ez alatt jön a graduális képzésben lévő különböző pályázatok, de leginkább ez az úgynevezett művészeti diákkör, és hát ez megy tovább le, a középiskolai szinten is vannak ilyen jellegű rendezvények, amelyek, ha összekapcsolódnak, akkor ez nagyon jó működik.
1: De milyen kiterjedt ez a terület is?
0: Nagyon, nagyon, nagyon. Tehát azért ugye a festészet, szobrászat, grafika ismert műfajai mellett azért itt az installációs művészet, az új tanszékünkön ugye ezek jelen vannak, az intermédia, és hát ugye a craft hoz kicsit közelebb álló a látvány és jelmeztervezők, vagy akár a restaurátorok és a tervező grafikusok is ebben nagy számban tudnak részt venni.
1: Én nagyon örülök annak, hogy ebben a zűrös időszakban, ami az év végét jellemzi, el tudtatok jönni hozzánk, miközben nagyon sok kiállítás is várja a látogatókat. Ezekről is szót ejtünk hamarosan. Jövünk vissza Uszkai Tekla művészettörténésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársával és Orosz Csabával, aki az egyetem oktatási rektor helyettese.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatási rektorhelyettese. Így az év végén ülünk itt, még a következő tanév előtt. Azonban hát ilyenkor nagyon sok feladat hárul az egyetemre. Művészeti egyetem lévén nyilván több kiállítás is nyílik ebből az alkalomból.
2: Igen, hát ilyenkor három kiállítás sorozattal készülünk, illetve készülnek a tanszékek, a hallgatóság. Ugye, ahogy említetted, művészeti egyetem lévén a műalkotásokat az alkotók vagy a hallgatóink kiállítások keretében tudják bemutatni. Tehát ez egy évvégi megmérettetés is, egyfajta ilyen szemle vagy mustra a bemutatkozás, hogy mi történt az év során, mi dolgoztak a hallgatók. Ezek az osztálykiállítások május 28-tól majd láthatóak lesznek a nyilvánosság számára is június 7-éig az egyetem különböző épületeiben, a műtermekben. Ez egy egyedi lehetőség, vagy egyedi alkalom arra, hogy a nyilvánosság belátogasson, megnézze az egyetem műtermeit is. Nem csak magukat a kiállításokat, hanem hogy zajlik, mi zajlik, hogy mi történik az egyetem
1: falai.
2: Kulisszatitkok, igen. Ilyen máskor nem igazán fordul elő, ilyenkor minden műtermet megnyitunk. Illetve a kiállító tereinkben, a nagyobb kiállító tereinkben, mint a főépületben a Barcsai terem és az aula, illetve az Epres kertben zajlanak a diplomakiállítások. A diplomakiállítások ugyancsak már május közepétől július elejéig heti váltásban láthatók, minden tanszék egy háromnapos kiállítás keretében felvonul, minden tanszék végzős hallgatói, és ott helyben történnek a diplomavédések is. Egy adott napon egymás követően a hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy 15 percben összefoglalják a diplomaművüket, illetve egy koncepciót, egy összegzést élő szóban is elmondjanak a bizottság előtt.
1: Tehát a saját művükről kell beszélni.
2: Illetve a szakdolgozatról, aha, magáról, igen.
1: Hát akkor most azt hiszem, hogy elég zaklatott időszak ez a hallgatóitok számára.
3: Igen.
1: Biztos nem telnek nyugodtan a napjaink.
3: És egyébként kérdéseket is kapnak az úgynevezett opponensektől, uh-huh, akik általában a legtöbb tanszéknél külső szakemberek. Ez nagyon fontos szerintem, hogy nem csak az, hogy nyitottak a műtermeink, és ugye meg lehet nézni, hogy miket csinálnak a diákjaink, de az is nagyon lényeges, hogy a végső summázatnak legyen külső szakértője, aki kívülről egy másik szemmel, egy másik nézőpontból lát rá arra, hogy mi történt egy életmű elindulásakor, és ezt hogyan tudja összefoglalni egy hallgató szavakban, különböző megközelítésekben, és nem csak az, hogy technikailag hogyan működik, hanem hogyan interpretálja a művészetét, mert ez később, majd amikor a galeristákkal találkozik, ez nagyon fontos lesz.
1: Uh-huh. Akkor már itt is beletanulhatnak ebbe, hogy valamelyest tudjanak beszélni arról, hogy mit alkottak, mit hoztak létre, és miért, milyen koncepció mentén történt mindez. Egyébként erre vonatkozóan van oktatás nálatok az egyetemen?
3: Van, én azt gondolom, hogy van. Szakmai munka prezentációja működik ilyen tárgy, méghozzá idegen nyelven. Tehát van ilyen tantárgyuk is, ahol tulajdonképpen már a nemzetközi piacra is készülhetnek ez ügyben, ahol a nyelvet jól beszélő oktatók, vagy éppen olyan doktorandusz, például az idén, olyan doktorandusz vett részt a munkában, aki külföldi, tehát eleve nem beszél egyáltalán magyarul, és ilyen szempontból a kommunikáció az egy sokkal erőteljesebb irányba tud elindulni. Tehát ott rá vannak kényszerülve a hallgatóink, hogy a saját művészetükről, egy prezentációról, ahol bemutatják a saját munkáikat, angolul beszéljenek és írjanak. Mert ez is nagyon lényeges, hogy az internetes világban, ahol megjelentetik a munkájukat, weblapokon, pályázatokon, rezidens programokra jelentkezéskor, ott vannak online interjúk, vannak szövegeket, amiket fel kell tölteni, és ez nagyon jól tud működni, hogyha van egy magabiztosság a nyelv területén.
2: Illetve hát magyar nyelven ugye egyébként a fél év végén is szoktak ilyen kis beszámolók lenni, és egyes tanszékek ezt kifejezetten hangsúlyosan vezették be a fél éves vizsgai időszakban, hogy prezentálniuk kell egy 5-10 percben a fél éves munkájukat
3: a képekkel,
2: a többiek előtt, igen, tehát a tanárok és a hallgatótársak előtt évvégén is, illetve hát évvégén ez a kipakolás, ez megint egy picit más jellegű, ez a nyilvánosság számára szóló, amit az előbb is említettem, ez az osztálykiállítások. Itt viszont tárlatvezetéseket szervezünk, az egyes tanszékek, egyes mesterosztályok szerveznek tárlatvezetéseket, úgyhogy ha ezt figyelik a honlapunkon és a Facebookunkon, akkor be tudnak csatlakozni a hallgatók, nézők is majd ezekre a tárlatvezetésekre, amelyeket a mesterek tartanak az osztályukban.
1: Ez milyen izgalmas. Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Uszkai Tekla művészettörténésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársával, és Orosz Csabával, aki az egyetem oktatási rektor helyettese.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatási rektor helyettese. Az előbb valahogy olyan témát hoztunk szóba, aminek kapcsán az emberben felmerül az, hogy mennyire vállalható egy művész számára az, hogy hát bizony azt az alkotást, amin oly hosszan dolgozott, és oly áhítattal, odaadással, azt majd egyszer el kell adnia pénzért, hogy valaki majd fizet érte. Szóval, hogy az emberben ott van, hogy ezt talán ilyen szemérmességgel kezelik, és hogy borzasztóan nehéz kilépni, de hogy közben a világ az körülöttünk hát mindent felkínál. Tehát, hogy nagyon nehéz kitűnni. Mi a tapasztalatotok arról, hogy a hallgatóitok mennyire birtokolják ezt a képességet, értem, mennyire van erre szükség? Tehát lehet-e ma magányosan alkotni, és semmi mással nem foglalkozni?
2: Hát én azt gondolom, hogy a modern művészettel lesz felerősödött, de ha visszagondolunk a reneszánsz nagymestereire, azért ők sem csak egy ételért vagy szállásért dolgoztak, azért nagyon komoly fizetségek jöttek a mecénásoktól. Talán a romantikus művész ideál a padlásszobában éhező, fagyoskodó művész, aki éhen hal a művészet oltárán. Én azt gondolom, hogy a 20. században és itt a 21. században nem tabu dolog a pénz. Mert hogy a hallgatóink, akik végeznek, kikerülve a műtárgy piacra, a galeristákhoz kerülve, már komolyan birtokba kell legyenek annak a tudásnak, hogy meg tudják ítélni a saját művük értékét, és ahogy haladnak előre, ebben egyre tudatosabbak legyenek, hogy ne legyenek kihasználva, és hát valamilyen módon a saját pénzügyi értéküket meg tudják határozni. Ebben egyébként a művészeti marketing nagyon fontos szerepet kap, amely jelen van az oktatási programokban, tehát foglalkoznak a hallgatók, szakemberek interpretálásában azzal, hogy hogyan bánjanak a pénzzel, tehát hogyan tekintsenek a művészetre, mint termékre, mint árura, amellett, hogy egy ilyen szakrális dolog is biztosan, természetesen, de hogy mégis egy áruként is megjelenik, hát hiszen az kapitalizmusban élünk.
1: De nem személyiség függő, tehát hogy el tudom képzelni, hogy valahogy nem mindenki tudja ezt megugrani, ezt az akadályt.
2: Nem mindenki, viszont van, erre vannak a segítségek, és a különböző programok, tehát az egyetemen kívül is vannak programok, ezt most reklámként nem akarom felsorolni, hogy mely galériák foglalkoznak fiatal művészek futtatásával is, és beárazásával, hanem sokkal fontosabbak a belső programjaink, de ezekről Tekla jobban tud beszélni.
3: Ja, az egyetemi programok, hát igen, tehát hogy valóban az egyetem is, hogy is mondjam, érzékelte és reagált arra a piaci igényre, hogy a hallgatók, a mesterek, tehát hogy az alkotás mellett olyan készségeket is elsajátítsanak, amivel aztán a piacra lépve akár egy galeristával, vagy akár csak egy gyűjtővel találkozva helyt tudjanak állni. Tehát az, hogy be tudják árazni a munkájukat, abban már az egyetemi időszak alatt mi is segítünk, illetve az oktatók is segítenek nekik. Olyan helyzeteket teremtünk, olyan helyzetekbe hozzuk őket. Ugye már voltam itt, és beszélgettünk az őszi programsorozatról, ami kifejezetten ilyen kereskedelmi célú kiállítások és vásárokon való megjelenést célozza, amiben a hallgatókat ugye kivisszük és eladjuk a munkáikat. Tehát ebben egy hosszas együttműködés van, elsősorban a rektori kabinet, és illetve a kancellária, tehát a projektesek, mi együtt dolgozunk azért többen, hogy ebben a hallgatóknak segítsünk. Beárazás, szerződéskötés, adásvétel, levelezés, marketing, hogy kell egy portfóliót előkészíteni, milyen módon videós interjút adni, rövid videókban, rádióban. Tehát, hogy többször olyan helyzetet alakítani, amiben ők is kipróbálhatják magukat, hogy kell helytállni, amikor beszélni kell, hogy kell levelezni, hogy kell megjelenni a munkájuk mellett, akár a kiállításon, akár hogyha oda jön a tévé és egy rövid interjút adnak, akkor szépen összefoglalni azt, hogy miért van itt és mit szeretne elérni.
1: Uh-huh. És egyáltalán a saját művészi ambícióiról is tudjon beszélni.
3: Igen, igen. Aha.
2: És persze ez nem csak arról szól, hogy élőszóban, hanem hogy úgy készítsen össze egy pályázati anyagot, amivel mondjuk akár a nagyobb értékű pályázatainkon, mint például ilyen a Ludwig Alapítványnak a pályázata, 3000 eurót lehet nyerni, és két fő nyerheti el, és ami kifejezetten arról szól, hogy egyfajta művészeti kutatást lehet végezni egy környező országban, vagy a világ másik végén. Azt gondolom, hogy erre azért elég ütős anyagokat kell összerakniuk, és ezt azért egy elég komoly zsűri nézi meg és vizsgálja át, hogy ez a legjobb kerüljön díjazásra.
1: Uh-huh. Tehát azért jócskán gondot fordítotok erre.
3: Itt egyébként az év végén számos egyéb díjunk is van. Ugye az évvégi termést rektor úr is díjaz, illetve egy rektori külön díjjal, akkor az Amadeus művészeti díjunk is van, amelyet az Amadeus Alapítvány gondoz, és már 25 éve támogatja az egyetemet, és most idén 1-1 millió, tehát 2x1 millió forintos támogatásban részesülhet két hallgatunk, aki nem végzős, hanem osztálykiállításokon történik a kiválasztása, kizárólag a művek megtekintésé, tehát nem portfóliót nézünk, a műveket nézzük, és az alapján egy ötfős külső zsűri dönt arról, részben külső zsűri dönt arról, hogy kik kaphatnak. Szóval igyekszünk őket támogatni, bíztatni díjakkal, illetve mentorálással.
1: Ez milyen ambíciót jelenthet a hallgatónak, aki elnyeri? Még így évközben nem, tehát hogy nem is végzős, hanem akár mondjuk csak elsős vagy másodikos.
3: Igen,
1: az is lehet. Na, jövünk vissza. Folytatjuk még a beszélgetést. Vendége Muszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, az egyetem oktatási rektor helyettese.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, az egyetem oktatási rektor helyettese. Meséljetek egy kicsit arról, hogy hogyan értékelik a mesterek, a friss, hát hallgatók, nem is mondom azt, hogy frissen végzettek, mert egyetem nem biztos, hogy már végzettek, de minden esetre a hallgatók féléves munkáit.
2: A szemeszterek végén a mesterek egyébként egy ilyen nagyon konszenzusos alapon dolgoznak a legtöbb tanszéken, ami azt jelenti, hogy a műtermi gyakorlatok termését értékelik gyakorlati jeggyel, illetve olyan vizsgajegyekkel, ami az ott nyújtott teljesítménynek egy ilyen elég átfogó képét adhatja. Ezek nagyon, nagyon lényeges dolgok, mert egy visszajelzés a hallgatónak, és úgy tudom azért, hogy a legtöbb ilyen osztályértékelésen egymás munkáira is reflektálnak, és ez egy párbeszédet, egy nagyon jó dialógust eredményezhet. Hát a másik fontos dolog ugye az, hogy nem csak egy érdemjegy, hanem nagyon lényeges a főleg a tavaszi szemeszter végén az osztálykiállítások, illetve a bejárás, amikor végignézze az egész tanári kar, hogy milyen termés van a különböző szakokon. Ez sokszor vitákat is tud eredményezni, hogy mely képzéseken milyen jellegű, hol tartanak éppen a diákok, milyen kvalitású diákokkal tudnak dolgozni. Különböző a hallgatók magukhoz képest is milyen szinten vannak, erről a mesterek tudnak kiegészítő információkat adni. Azért nagyon lényeges, hogy a mesterek azok szinte apjuk vagy anyjuk a mesterosztályoknak, tehát ahol első évtől ötöd évig vannak a diákok velük, és ez egy nagyon, nagyon kiterjedt és nagyon felelősségteljes tevékenység vagy munka egy mesterosztályt vezetni.
1: Uh-huh. És hogyan zajlik a kiállítás megszervezése a hallgatóknál?
3: Az évvégi kiállításokat a tanszékek szervezik, tehát azok a tanszékek hatáskörében vannak, és hát ugye minden tanszéknek van egy referens segítője, aki az oktatói gárdát segíti adminisztratív tevékenységgel, úgyhogy ők is be vannak vonva a hallgatók, elsősorban a hallgatók, az oktatók koordinációjával, ők maguk kell, hogy ezt megszervezzék. Uh-huh. Tehát az, hogy ki hova kerül, mit állít ki, nyilván az oktatók felügyelete és döntése mellett, de ez egy komoly évvégi feladat nekik.
1: Tehát akkor nem egy kívülő jövő hatalom.
3: Ilyenkor megveszik a blúteket, kimennek nyomtatni, szöget gyűjtenek, nem tudom, fúrnak, faragnak, tehát így nagyjából a május az erről szól, május elejétől, hogy erre készülnek intenzíven, erre a május végén nyitó osztálykiállításokra.
1: És mit ad nekik az, hogy ilyen aktívan részt vesznek a kiállítás megvalósításában?
3: Hát elsősorban gyakorlati tapasztalat ugye abban, hogy kiállítás, na most ezt azért nem úgy kell elképzelni, mint egy klasszikus kiállítótérben látható kurátori kiállítást, ahol mondjuk a falon van 4-5-10 munka, hanem sokszor ezek ilyen szalon jelleggel egymás fölé alá hatalmas belmagasságú terekben rengeteg mű. Úgyhogy hát az együttműködést is azt gondolom, hogy megtanulják ezzel, hiszen egymáshoz képest is, hogy ki hová mit tesz ki, hogy néz ki együtt az a két egymás mellett lévő munka. Szóval az együttműködést is azt hiszem, hogy tanulják ezzel, illetve azt is, hogy kell egy képet adatokkal ellátni. Milyen információkat helyezünk ki egy kép mellé azért, hogy a látogató adott esetben, ha szeretne megtalálni, szeretné a hallgatót megtalálni Instagramon, akárhol, akkor el tudja érni. Tudja a nevét, be tudja azonosítani, hiszen erre is számos példát látunk, hogy úgy is jönnek ezekre a kiállításokra gyűjtő galeristák, hogy vásárlási szándékkal.
1: És ők már a felnövekvő művész nemzedék munkáit látják.
3: Igen, ez egy ilyen szemle is egy kicsit nekik, és rendszeresen jönnek, és szemezgetnek, válogatnak.
1: Aha. Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, az egyetem oktatási rektor helyettese.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Oklevelet kapnak a legszebb nevű települések polgármesterei. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéha vagyok. Heves rakéta és dróntámadás érte Kijevet az éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek, közölték ukrán tisztviselők. 40 épület, köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott, több helyen keletkezett tűz. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadó készültségbe helyezték a légvédelmet és katonai repülőgépek szálltak fel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Hozzátette, az államtitkárok névsora mutatja, hogy a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Ma veszik át az oklevelet a legszebb nevű települések polgármesterei a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett. A legtöbbet csaknem 350 ezeret Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban lesz a legszebb település neveink című könyv bemutatója. A kötetben 40-40 Haikó olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb település nevek listája az enyelv.hu oldalon olvasható. Pünkösd vasárnap van, ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: A stúdióban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatási rektor helyettese. Azért a képző az különleges helyzetben van. Szóval nem alapítványi egyetemről van szó, és a diákjaitok az elmúlt években is jártak Erasmus programokra, ráadásul hát olyan földrészekre, olyan országokba, amelyek, hát azt hiszem, hogy minimum egzotikusnak tekintik, és nem feltétlenül jut el más egyetemről, akár még olyanról is, ahol van Erasmus, diák arra a helyre. Szóval ez minek köszönhető?
2: Hát egyrészt azt gondolom, hogy az egyetem törekedett arra, hogy a meglévő európai kapcsolatai mellé, ami általában a többi egyetemnek is nagyjából megvolt Magyarországon, olyan földrészek vagy kontinensek felé nyisson, amelyek a művészeti szempontból is érdekesek lehetnek. Éppen most rektor úr, Erős István rektor úr mesélt róla, hogy különböző európai nagy kiállításokon abszolút jellemző az, hogy Ázsiából vagy Afrikából vannak meghívott művészek. Tehát ezen a gondolkodási mód mentén pontosan jó megnézni, hogy az afrikai művészek, vagy az ázsiai művészek hogyan dolgoznak, és a hallgatóink kicsit még bátortalanul ugyan, de elindulnak, egy-egy hallgatónk elindul Indonéziába, elindul Gánába, vagy éppen egészen a latin-amerikai kontinens felé, és ezek óriási kalandok ezeknek a fiataloknak. A legtöbb hallgatónk egy Erasmus pályázat után szeret ismételni, vagy meghosszabbítani, mert hogy annyi tapasztalat, annyi jó élmény, megismerve egy másik egyetem módszertanát, hogy hogyan működik ez a dolog, hogy ez azt gondolom, hogy ez pótolhatatlan, és hát nagyon reméljük, hogy most már a többi egyetem, többi magyarországi egyetem is így képes lesz ebbe becsatlakozni.
1: És milyen élményekkel térnek haza? Mit mesélnek?
2: Egyrészt nagyon fontos az, hogy hasonlókorú művészhallgatókkal barátkoznak össze. Nagyon fontos az, hogy egy nyelvet, amit lehet, hogy akkor kiutazáskor még bizonytalanul használnak, megerősödve, erőteljesen, jól kommunikálva alkalmaznak, hiszen vizsgázniuk kell odakint az adott nyelven, legtöbbször ugye angolul működik ez a dolog, és ez egy nagy hatalmas tapasztalata a hallgatóink számára, amellett, hogy az adott ország kultúráját megismerik, a művészeti területet is, kiállító termeket, különböző művészeti rendezvényeken részt tudnak venni, ismerik a művészeti területet is, kiállító termeket, különböző művészeti rendezvényeken részt tudnak venni, és ezt a tapasztalatot hazahozva azt gondolom, hogy teljesedik a saját.

0: művészeti tevékenységgel függ össze. Én, mikor rektor úrral együtt utaztam különböző országokba, azt tapasztaltam, hogy tényleg egy nagy mesterként tisztelik, a természetművészet egyik nagyon fontos nemzetközi képviselőjeként, és ez azért nagyon sok kaput megnyit, akár Kínáról van szó, akár Tajvanról, akár Koreáról, vagy Gánáról. Azt gondolom, hogy ez nagyon jól működik az ő esetében, és ezek a kapcsolatok, ezek a személyes kapcsolatokon keresztül aztán intézményi kapcsolatokká is tudnak válni. Természetesen az európai kapcsolatainkat is ápoljuk. Ezekre is rengeteg olyan Erasmus BIP program van, ahol a különböző tanszékek együttműködnek egy másik egyetem hasonló tanszékével, legalább három ilyen. Most a grafikán volt ilyen, de az intermédia tanszék is nagyon sok ilyen programban vesz részt. Most nagyon érdekes volt a grafikának, ahol egy szlovákiai egyetem, illetve egy ausztriai, a bécsi egyetem és a képzőművészeti egyetem három különböző helyszínen, különböző Printfest néven, különböző programban vett részt. Például az annyira jó volt az egyik ilyen program kapcsán, amikor a mi egyetemünkön voltak itt ezek a diákok, az első emeleten a grafika tanszéken nem csak úgy készültek a nyomatok a másnapi kiállításra, hanem főzés volt a szitaműhelyben. És igen, és ilyen jamboree hangulat, és ugye engem is ott meghívtak, mentem a folyosón, hogy jöjjön be tanár úr, nézzen körül. Tehát, hogy azt gondolom, ennek van értelme, mert is itt a nemzetköziségben itt egy ilyen párbeszéd alakul ki, különböző országok diákjai egymással nem csak hogy szóba állnak, hanem együtt dolgoznak, és akár barátként, és majd később művész kapcsolatként képesek ezeket felhasználni.
1: Ezt akartam mondani én is, hogy tulajdonképpen rektor úrnak is így indult el a nemzetközi karrierje, hiszen ő is ugye Erasmus programmal ment ki, ha jól emlékszem, Bécsbe, aztán Hágába, és így indultak el aztán az ismerettségek révén a meghívásai rezidencia programokra. Szóval ezt a tapasztalatot igyekszik továbbvinni az egyetemen vezetőként is, és ezt a tapasztalatot adni, ezt a lehetőséget biztosítani a diákoknak. Úgyhogy ez a nemzetközi kapcsolatok, ez egyébként azért annyira fontos, mert ezek a kis programok, vagy workshopok, vagy közös rezidencián való részvételek, ezek aztán hosszú távú kapcsolatok és kiállítási lehetőségek formájában öltenek majd testet, vagy jelentenek majd sikert és nemzetközi megjelenési lehetőséget a hallgatóknak is.
2: Uh-huh. Hogyan csapódik le a hallgatók munkáiban a külföldi tapasztalat, élmény, tudás?
0: Hát nagyon sokszor például új technikák, vagy szokatlan technikák megjelenésével, amit mondjuk itt kevésbé mertek kipróbálni, ott mondjuk tapasztalják ennek az általánosabb használatát, akkor ez bőven előfordulhat, hogy hoznak egy-egy technikát, vagy éppen az is előfordul, ahol úgynevezett művészeti kutatásban ott egy adott országnak a kultúrája megihleti a vagy formavilág, vagy bármi olyan dolog megihleti a fiatal művész jelöltet, ami itt gazdagítani fogja az ő általa kialakított formanyelvet és művészi nyelvezetet.
2: Uh-huh. Ugye a Nemzetközi Hét is ehhez kapcsolódott, ami most volt nemrég nálatok.
0: Igen, április közepén volt a Nemzetközi Hét, ez már harmadik alkalommal rendeztük meg. Ez egy olyan hét, ahol egyrészt a meghívott, illetve a nemzetközi hétre jelentkező országok egyetemeiről, vagy autonóm művészei, most az idén, hogy az Egyesült Államokból is érkezett egy művészpáros, akik tulajdonképpen bemutatják a saját egyetemüket, előadásokat tartanak, amelyek a mi hallgatóinknak az érdeklődésére tarthatnak számot, performance-eket mutatnak be, sőt, kapcsolódik esetleg valamilyen kiállítási anyag is sokszor ehhez a dologhoz, és minél több tanszéket próbálunk bevonni, minél több tanszék vegyen részt valamilyen programmal ebben a nemzetközi hétben, ez egy ilyen tőkei építő hét is tulajdonképpen, nem csak a mi egyetemünk számára, hanem akik idejönnek egyetem, különböző egyetemekről, a világ minden tájáról, egymással is megismerkednek, nem csak, hogy névjegykártyákat cserélnek, egymás weblapjait megnézik, megismerik egymás oktatókat,

0: tanítási módszereit, amikről ugye előadások szólnak angol nyelven, és akkor ez azt gondolom, hogy egy ilyen kölcsönös kicserélődés, ami a legfontosabb egy ilyen egyetemi nemzetközi közegben, vagy a nemzetközi esítésben.
1: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, az egyetem oktatási rektor helyettese.

0: Ez a Duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa és Orosz Csaba, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatási rektor helyettese. Ugye itt vagyunk a tanév végén. A diplomakiállításoknak milyen menetrendje van? Hogyan zajlik mindez? Hogyan történik?
2: Már februárban nagy izgalommal nekiállunk a szervezésnek, olyan szempontból, hogy egy menetrendet próbálunk kialakítani, ami folyamatos egyeztetésekkel működik, ugye melyik szak kezdi, melyik napokon van a berendezés, mikor vannak ezen belül a diplomavédések a kiállításokhoz kapcsolódva. Ez komoly szakmai vita, amit a tanszékvezetők tanácsán, a tanszékvezetők szkanderoznak le egymás között, és mi ebben próbálunk nekik segíteni, hogy ez működőképes legyen. Ugye miután sikerül több körös konszenzus árán beosztani, hogy ki, mikor és hogyan installálja a művét, akkor ugye az is meg van határozva, hogy ehhez kapcsolódóan mely napokon vannak a diplomavédések. A diplomavédések azért fontosak, mert ezek nyilvános események, ugyanúgy, mint a doktori védések is, amire tulajdonképpen bárki bejöhet, és bárki, aki érdeklődik az adott műfaj, vagy éppen a végzősök iránt, az meghallgathatja. Általában családtagok azért mindig jelen vannak, és emellett pedig barátok, ismerősök, érdeklődők. Tehát ez egy nagyon lényeges része a diplomavédésnek. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy a hallgatóink mennyire ragaszkodnak az Andrássy úti épület kiállító tereihez. Számukra ez a legfontosabb, a nagy patinája annak, hogy a Barcsai teremben történjen meg ez a diplomavédés, és ezért nehéz beosztani, hogy van egy időintervallum, amiben el kell osztani minden szak és minden osztálynak a végzős osztálynak a munkáit. Tehát azért gondolkodtunk az idén is, de nem volt rá lehetőségünk, de a jövőben, hogy még emeljük az egész diplomavédés rendszernek a rangját, hogy egy olyan külső helyszínen rendezhessük meg, ahol egy időben van jelen minden szaknak a diplomamunkája, a diplomamunkái, és ezek egy több, hosszabb időszakon nyitva tartó kiállításként is képesek legyenek funkcionálni, úgy, hogy vendégeket is lehessen fogadni közben, amikor a diplomavédések vannak. Egyelőre ez még csak egy utópia, egy álom, amit szeretnénk majd valahogy valamikor megvalósítani, és reméljük, hát ha hallja ezt a valahol valaki az éterben, akinek ellen ráhatása van, hogy ezt a fajta egységes folyamatosságot kívül egy külső helyszínen megvalósíthassuk. Mert azért ezek nem egyszerű dolgok, vannak olyan szakjaink, ahol a diploma kiállítás anyagát egy külső galériában folytatják, ilyenek az intermédiának a diplomavédése, és hát jó lenne, ha még tovább meg lehetne tekinteni a végzősök anyagát, mármint, hogy mindenkiét, mert arra ugye van lehetőség, hogy egy ilyen szelektált munka megtekinthető legyen.
1: És egyébként mennyi ideig látogathatók ezek a kiállítások?
2: Ezek egy hét az egész. Tehát és ebben benne van a berendezés, a diplomavédés és a bontás. Tehát ezek nagyon sűrű, ahogy elrendeztük, hogy mi. És hát az a lényeg az egésznek, hogy ennek a diplomaosztóig mindenkinek le kell zajlani. Tehát a július elejéig be kell záródni ennek a folyamatnak, hogy ez működőképes legyen. És hát ez milyen jó lenne, hogyha az egy külső helyszínen egyszerre tudna megtörténni.
3: Hát május 19-én kezdünk, és július 3-án vannak vége.
2: Van.
3: Amúgy 3 napig látogatható, a kedszerdő csütörtök. Tehát mostantól, hogy minden héten kedszerdő csütörtök, ha valaki eljön hozzánk, akkor valamilyen diploma kiállítást látni fog. Festőt, vagy szobrászt, vagy grafikust, vagy intermédiát. És a végén aztán majd rá, ha rákanyarodunk arra a témára is, akkor ugye ebből az egész merítésből lesz majd a best of.
1: Jó, hogy említetted ezt a 3 napot, mert pont erre gondoltam, hogy ha egy hét van rá, akkor itt abból 2-2 nap biztos a bontás meg az építés.
2: Így van. És a védés is ott van a 3 napban. Aha. Tehát tulajdonképpen arról szól, hogy a védés két napját azt mint egyfajta kiállítás nézés, és közben vizsga szituációnak a megtekintése is. Tehát azért nagyon érdekes. Pont a tavalyi védések között volt egy olyan grafikus hallgató, aki magát a védést vitte, mint diplomamunkát. Ő egyébként Supic Gergelynek hívek is már az egyetem oktatója, mert hogy ez is egy megközel, egy ilyen önreflexió, hogy mint művész tekintem önmagam kívülről, amikor védem a legfontosabb eseményen, védem meg a saját munkámat, és ez maga a mű, ennek a védésnek egy hatalmas méretű fametszetben való bemutatása. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog.
1: Nagyon, hát valahol kívül helyezi magát.
2: Igen.
1: Ugye, mint egy külső szem.
2: Igen, hát ez, mert ebből is látszik, hogy ez mennyire fontos esemény.
1: Igen.
2: Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos esemény az ő életükben, és ennek egyrészt méltó helyszíne a Barcsai terem, ugye az András út épületben, de ugyanígy méltó helyszíne lehetne egy nagy országos budapesti nagy galéria, vagy
3: kiállítóterem,
2: vagy múzeum.
3: Akár.
1: Hát ki tudja, hát ha megvalósul. Lehet, hogy jókor, jó pillanatban mondtuk. Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést Uszkai Tekla művészettörténésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársával és Orosz Csabával, az egyetem oktatási rektor helyettesével.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, az egyetem oktatási rektor helyettese. Minden év végén zajlik nálatok a Best of Diploma kiállítás, ami hát egy nagyon várt esemény. Idén hogyan történik mindez?
2: Ez már évtizedek óta mindig ugyanúgy zajlik, tehát ahogy az imént említettük, hogy hétről hétre megrendezésre kerülnek a diplomakiállítások, és a diplomakiállításokhoz kapcsolódó védéseket követően egy bizottság az opponenssel együtt, illetve a tanszék oktatóival együtt összeül, és javaslatot tesz arra, hogy ki nyerjen el Best of diploma minősítést a munkája, illetve a szakdolgozata alapján. Tanszékenként 2-3-4 javaslatot várunk, és kapunk, és akkor ebből a javaslatcsomagból áll össze a Best of Diploma anyag, illetve a Best of Diploma kiállítás, amelyet most idén második alkalommal nem az egyetemen, tehát nem ahogy korábban szoktuk a Barcsai teremben, hanem a Hubban rendezünk meg, tehát a Hungarian Art and Business kulturális központban, ami egyébként nagyon közel van hozzánk, ugye ott az Andrássy út 112-es szám alatt, egy nagyon szép palotaépületben, szépen felszerelt kiállítótér, nagyon profi, minden nyári körülményekre ideális, légkondicionált, és egy picit hosszabb ideig, tehát mivel ők nyáron nyitva vannak, egész nyáron, ezért picit hosszabb ideig látogatható ott a Best of Diploma kiállítás, mint nálunk korábban volt.
1: Ez mégiscsak egy különbség.
2: Úgyhogy ez egy mégiscsak egy különbség, illetve hát az, hogy egy nyitott helyszínre érkeznek a látogatók, más közönség, tehát a HAB közönsége és a turisták is szívesen látogatják és könnyen megtalálják a Best of Diploma kiállítást. Tavaly 9000 látogatója volt a Best of Diploma kiállításnak, ami egy nagyon szép szám. Mindeközben zajlott a Andrássy főépületünkben a Barcsai Jenő életművét bemutató kiállítás, ami ugyancsak közel ilyen látogatószámmal futott végig, úgyhogy ez egy lehetőség is nekünk arra, mind a mellett, hogy a lehetőség a hallgatóknak, a Best of-os hallgatóknak arra, hogy kimenjünk egy picit a belső kis világunkból. Lehetőségünk van arra, hogy egy másik, nagyobb évű kiállítást rendezzünk a nyár folyamán, ami a nagy közönséget és a turistákat vonzza be.
1: Mit mutat meg egy művész? Hát ha megmutat egyáltalán későbbi életéből, életművéből az, hogy őt beválasztották, az ő munkáját beválasztották a Best of Diploma kiállításra. Tehát ez egy rangjelző? Ez már egy fontos mutató a kezdetén, a pálya kezdetén?
2: Hát abszolút. A diplomázóknak mindenképpen, igen. Tehát maga a diplomamű is, én azt látom, így utólag vagy alumnikkal beszélgetve, hogy maga a diplomamű is egy ilyen mérföldkő, maga a munka is egy ilyen kiinduló pont. Tehát az sokáig még hivatkozási alap az életműben, amikor a diplomaművükről beszélnek, hogy az milyen volt, hova került, esetleg gyűjteménybe van, vagy megvásárolták. Tehát, hogy a diplomamű is maga, illetve hát a Best of, az is egy ilyen hivatkozási. Tehát, hogy engem beválasztottak a Best of-ra, és én Best of-os voltam, az egy nagy elismerés a hallgatóknak, és hát nem csak ez az elismerés van, hogy ugye részt vesznek egy külön válogatott kiállításban, hanem emellett vannak még ehhez kapcsolódóan is díjaink, de szerintem ez abszolút ilyen, inkább ilyen oktatási rektor helyetteses téma, úgyhogy átadom Csabának.
3: Hát igen, hogy a Best of-ba bekerülni, mint ahogy említette kolléganőm, ez óriási nagy dolog, és ott még díjat nyerni, ami ugye rektori különdíjként 2-3 hallgatót vagy végzőst érinthet. Itt milliós nagyságrendű díjról van szó, ami egy fiatal művésznek azért egy elég jó ilyen elindulási alap, és hát azt gondolom, hogy még azt, amit vásárlások is szoktak lenni a Best of diplomán, ami még tulajdonképpen azt a helyzetet indítja el, mint egy ilyen indító motor, vagy ilyen, ami így berúgja a karriert, ami egy, szerintem lelkileg is, meg így anyagilag is egy ilyen kezdet. Hogy ebből, na, hogyha jól haladok, akkor ebből fölfelé lehet valami módon működni. És ugye ezt a rektori különdíjat általában az egyetem vezetése választja ki szavazással, tehát egymás között kis strigulákat húzva, hogy na melyik legyen a rektori különdíj, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon tényleg egy mérföldkőnek a mérföldköve.
1: Egy rang.
3: Egy rang, így van.
2: Hát ugye az is a Best of-nak egy sajátossága, hogy mivel maguk a diplomakiállítások hétről hétre egyenként látogathat, tehát ha valaki nagyon elkötelezett a festészet iránt, vagy a friss festőket szeretné megnézni, akkor elmegy a festők kiállítására, vagy egy-egy kiállításra eljut. Viszont itt ugye minden tanszékről megnézheti a legjobbakat, a szakma, tehát külön szervezünk egyébként ilyen VIP szakmai bejárásokat is, ahová kifejezetten a szakembereket, vagy galeristákat hívjuk meg, illetve sajtósokat is, illetve hát a megnyitó is ilyen több száz fős meghívottnak szól. Szóval ez egy külön-külön szakmai esemény, amit önállóan kezelünk minden tekintetben, akár úgy nézzük, hogy mint kiállítás, vagy PR tevékenységünkben is, illetve most már azt hiszem, hogy ez egy brand is, ez a Best of.
1: De jó, köszönöm. Jövünk vissza. Uszkai Tekla, művészettörténész a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, az egyetem oktatási rektor helyettese.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, az egyetem oktatási rektor helyettese. Hát most nemrégiben választotta újra a szenátus dr. Erős Istvánt rektorként.
2: Igen.
1: Gratulálunk.
2: Igen. Az ő nevében is köszönjük szépen.
1: Hát igen,
2: az
1: egyetemi most
2: polgárság nevében is. Igen, egy komoly szakasznak a végén vagyunk. Ugye általában egy rektornak a kinevezése az 5 évig tart, és a hozzá kapcsolódó kollégák vagy program 5 év alatt valósul meg, vagy 5 év alatt indul el akár, hogyha nagyobb átalakításról van szó, és most egy ilyen etapnak a végére értünk, és nagy örömünkre rektor úr egyedüli pályázóként pályázott újra, hogy ezt a munkát, amit elkezdtünk közösen 5 évvel ezelőtt, azt ugyan már nem újabb 5 évre, csak 3 évre, de úgymond megkoronázza, és az egyetemi polgárság learathassa ennek a gyümölcsét. Ami ennek az egész rektorválasztásnak a legnagyobb kihívása volt, egyrészt az országos választásokkal való egybeesése, de mindezek ellenére, vagy mindezek mellett azt gondolom, hogy elsöprő többséggel választotta újra az egyetemi autonómiát megtestesítő szenátus rektor úr személyét, ami elsősorban a munkájának szólt, annak a fejlődésnek, amit az elmúlt 5 évben sikerült elérni, és ezt én azt kell mondjam, hogy állami egyetemként némi ellenszélben is tette, és ez szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos momentum. Másrészt egy új időszak is következik, kíváncsian várjuk az egyetemek átalakulását, hogy ez hogyan fog megtörténni, ez minket is miben fog érinteni, milyen módon kerül átszervezésre az az organogram vagy struktúra, ami eddig működött. Most azt gondolom, hogy az egyetemnek egy olyan vezető tímje van, most itt nem magamra gondolok, hanem elsősorban a két csúcsvezetőre, Dóci Gergelyre és Erős István kollégáimra, akik nagyon jól tudnak együtt dolgozni, és ez szerintem a legfontosabb dolog, hogy az együttműködés ez hogyan jelenik meg. Ami kihívás lesz, hogy most új formákat, hiszen kell kitalálnunk a kommunikációra is, tehát az egyetemi polgárság közötti kommunikációra több mindent meg kell hallanunk, mint esetleg amit az előző 5 évben nem biztos, hogy mindig meghallottunk, és rektor úr programja, ami még a választások előtt készült, az új helyzetben valószínű, hogy egy közös újraírásra szorulhat, és ezt a közös újraírást egy közös gondolkodással tudjuk létrehozni, vagy egy ilyen közös együttműködéssel tudjuk létrehozni, hogy 3 év múlva majd esetleg rektor úr olyan személynek, vagy olyan közösségnek tudja átadni, vezetői közösségnek tudja átadni az egyetemi irányítást, akik ezt az utat már a maguk módján, de tovább vihetik, vagy lesz egy olyan alap, egy olyan muníció, amiből tovább lehet indulni.
1: Uh-huh. Tervek? Ugye messze van még a jövő tanév, de hát azért már ilyenkor is bőven készen kell állni.
2: Igen, hát előkészítjük most a következő tanévnek a tanévrendjét, az őszi tanévrendjét és a tavaszi tanévrendjét. Itt lesznek változások, vagy terve vannak véve változások, amit természetesen még a különböző fórumokon, kötelező fórumokon végig kell beszélnünk. Itt a tanszékvezetőkkel, a hallgatói önkormányzattal való együttműködésre gondolok, akiknek ezekről érdemes tudni. Itt valószínű, hogy a munkahetek számában történhet változás, hogyha itt konszenzusra jut a tanszékvezetők tanácsa, illetve majd a szenátus is. És hát terveink azért egy folytonosságban és folyamatosságban vagyunk, hogy továbbra is tudjuk működtetni az egyetemet, mint létező, lélegző művészeti centrumot, a hozzá kapcsolódó intézményeinkkel együtt, Tihany, a Tihanyi Művésztelep, amely nagyon fontos szerepet kap az oktatási rendben, hiszen ott a kötelező művésztelepi részvételt teljesítik a hallgatóink, aminek a helyszíne, ez egy tényleg egy olyan szakrális térnek is mondható, egy olyan intuitív tér, ami a hallgatóinknak a művészi fejlődését mindenképpen segíti. Meg hát folytatódnak a különböző programjaink, itt gondolom a kiállítási tervezés is egy éves programokban.
1: Tehát hány várható kiállítást viszel majd végig?
3: Volt egy ilyen éves beszámolónk, ilyen visszatekintő beszámolunk 25 végén, és akkor összeszámoltuk, hogy 40 kiállításunk volt az egyetemen és az egyetemmel partner kapcsolatban álló intézményekben. Nagyjából ezt lekövetjük a jövő évben is, és hát ezek között ugye elsősorban nagy kurátori kiállítások a Barcsai teremben jelentenek a kiállítási csapat számára nagy szervezési munkát. A hallgatói kiállítások azok, ugye azokat segítjük, támogatjuk, a Parthenon Frinz teremben pedig a szobrász kiállítások futnak, ugye, de mindig vannak ilyen kis projekt időszakok. Most a Best Diploma időszak és a Best of Diploma kiállítás, mindeközben készülünk ugye a Strobel évad nagy kiállítására a Barcsai teremben.
1: Júniustól.
3: Ami majd, hát július 22-én nyit, és szeptember végéig lesz látogatható az aulában és a Barcsaiban, és akkor közben már nyáron indítjuk az őszi nagy kis programsorozatunkat, a Jumpstartot, ami, ahogy említettem, elsősorban kereskedelmi célú kiállítások és különböző művészeti vásárokon való részvételt jelent. Itt külső helyszínekkel együttműködésben, tehát most idén terveink között szerepel, hogy első alkalommal megyünk ki Bécsbe a Vienna Parallelre, ahol még nem voltunk, csak budapesti művészeti vásáron voltunk eddig. Megyünk Budapesten is művészeti vásárra, illetve hát megint egy külsős kortárs művészeti intézménnyel fogunk együttműködni, és hát várható majd az aukció. Ennek a programsorozatnak, ami szeptember és november közepek között valósul meg, az előkészítő munkálatai már megkezdődtek, úgyhogy ide pályázat útján majd várjuk a hallgatói jelentkezéseket, és hát nagyjából egy olyan 200-300 hallgatónk vesz részt ebben a programsorozatban jelentkezés szinten, aztán, hogy ez hogy eredményesül, azt majd meglátjuk, de a hallgatói aukció az mindennek a kifutása majd a november végi Barcsai termi aukció.
2: És hát ugye infrastruktúrálisan is vannak terveink, mert még amikor elkezdtük 21-ben a munkát, akkor volt egy külső kis galériánk, a Profil Galéria, és ennek mintájára nem vetettük el, hogy szeretnénk a következő évben egy ilyen újabb hallgatói galériát egy külső helyszínen nyitni, és hát az is nagyon fontos megemlítenünk, hogy az idei évben indult el először külföldi osztály a képzésben, és a vizuális művészet BN és a képzőművész MN, és ebből most folynak a felvételik, jövőre egy másik osztály is elindulna, és ezért műtermekre van szükségünk, és hát ugye mi arra készülünk, hogy mindenképpen az egyetem falain kívül nem túl messze találjunk olyan infrastruktúrát, olyan épületrészt, vagy olyan épületet, ami számunkra ezt a lehetőséget megadja. Ilyen egyébként meg volt, az idén elindult a digitális központunk, digitális művészeti központ.
3: A labor, igen.
2: A digitális művészeti laborunk, ami a Bajnok utcában, ami már egy lépés arra, hogy az egyetem külső helyszínekre tudja az oktatást áthelyezni, hiszen a Andrássy úti épületkomplexum öreg is, kicsi is, és ki is nőttük.
1: Na jó, de mi minden történt benne?
2: Igen, nagyon sok.
3: Történet az van, csak már nem férünk el. Tehát az adminisztratív munkatársi csapat egy része már egy másik helyszínen távol tőlünk dolgozik, azért, hogy a műtermeknek és mesterosztályoknak lehetőség, vagy teret adjanak, úgyhogy azért ez nem könnyíti meg a munkát, és emiatt nagyon nagy segítség lenne, meg szükségünk lenne valóban épületekre. meg kiállító helyre, mert arra tényleg nagy igény van a hallgatóság körében. Ez szinte minden hallgatói fórumon elhangzik ez a kérdés, hogy
2: mikor lesz újra olyan külső kiállító helyünk, amelyet a hallgatók önszerveződésben tudnak működtetni, és az egyetem felügyelete alatt természetesen, de önszerveződően, és az közvetlen kapcsolata a kerületekben a polgárokkal.
1: Na hát szinte egyszerre mondtátok, olyan sokszor kapjátok ezt a kérdést, hogy kívülről álmatokból elmondjátok, kívánom, hogy ez megvalósuljon, és hát nagyon sikeres új tanévet kívánok a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük a meghívást.
1: Uszkai Tekla művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, az egyetem oktatási rektor helyettese volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a nyárias meleg sok napsütéssel. Pünkösd ünnepe van. Kinevezték az új államtitkárokat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. A húsvét után 50 nappal tartott pünkösd, a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Monostori László esperes plébános arról beszélt, pünkösd a megértés ünnepe. A Szentlélek itt van és segít nekünk abban, hogy meghozzuk az életben a jó és előremutató döntéseket. Videóüzenetben kívánt áldott pünkösdöt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. Üzenetében a Szentlélek kegyelméről beszél, amely szeretetet, békét és nyugalmat hozhat a világnak. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera nyilvánosság elé. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a mai Magyar Közlönyben jelent meg. Ma jár le a Budapest Kortárs Diadalívének megtervezésére hirdetett ötletpályázat. A Mozinet filmforgalmazó és a Hellowood építészeti és dizájn stúdió felhívására építész, dizájner vagy egyszerű városlakó is jelentkezhet, akár egy rajzzal, skiccel vagy fotomontázzal a koncepció rövid leírásával. A szervezők célja egy olyan szimbólum megalkotása, amely reflektál Budapest jelenére vagy jövőjére. Az apropó és az eredményhirdetés az Egy dán építész Párizsban című filmhez kapcsolódik, melyet 2 nap múlva mutatnak be. Újabb kutya kiválasztást hirdetett a rendőrség. 2 hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható. Az ünnep miatt ma és holnap a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű, a szél sok felé megérénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kálvin teret a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékenyfonásra, illetve kefekötésre nyílt mód a bentlakók számára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 13. kerület egyik városrészét lőportárdűlőnek nevezik, hiszen a 20. század elejéig kizárólag katonai célokra használták. Ennek több utcanévtábla is őrzi az emlékét, például Csata utca, Üteg utca, Tüzér utca és Lőportár utca. A hadászati múlt visszaköszön a Kartács utca nevében is. A kartács egy elavult tüzérségi lövedékfajta, amely vékony dobozba vagy zsákba csomagolt golyókból állt. Hatása hasonló a repeszgránátéhoz, mivel kilövéskor a csomag kirepett és a töltények szétrepültek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sebes Gusztáv az MTK legendás játékosa volt, aki később az aranycsapat kapitánya lett. 1949-ben nevezték ki szövetségi kapitánynak, innentől kezdve a magyar válogatott végigverte a világot. A csapat 1952-ben megnyerte az olimpiát, 1953-ban pedig az évszázad mérkőzésén 6-3-ra legyőzte Londonban a hazai pályán addig veretlen angol válogatottat. Az aranycsapat azonban az 54-es berni VB döntőben 3-2-re alulmaradt a nyugatnémetekkel szemben. Magyarországon a vereséget nemzeti katasztrófaként élték meg, ezután robbant ki a Rákosi korszak első spontán tüntetése Budapesten. Sebes helyzete megrendült. 56. július elején felmentették. Az októberi forradalom és szabadságharc után az aranycsapat széthullott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csömör egyik utcája a meglehetősen megmosolyogtató Kacérgiliszta nevet viseli. A Kacérgiliszta azonban valóban létezik. Egy trükkös horgászcsaliról van szó, amelyet a külföldön Flirt Worm, vagyis flörtölő kukac néven árusítanak. Az elnevezés arra utal, hogy a csali a vízben intenzíven tekereg, azaz a halak számára igencsak kelleti magát. Innen tehát a Kacérgiliszta elnevezés. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záróakkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a nyárias meleg sok napsütéssel. Pünkösdöt ünnepli a keresztény világ. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nélkülöző gyerekek. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A világváltozásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat. Vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség, és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Már augusztusban kifizetik a rászoruló gyerekek családjainak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban. A kormányfő arról is beszélt, hogy idén 2%-os gazdasági növekedésre számít, illetve arról is, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a mai Magyar Közlönyben jelent meg. Ma vették át az oklevelet a legszebb nevű települések polgármesterei a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett. A legtöbbet, csak nem 350 000-et Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban mutatják be a legszebb település neveink című könyvet. A kötetben 40-40 haiku olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható. Az ünnep miatt ma és holnap a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep miatt. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nagykörutat 1896. augusztus 31-én vehette birtokba a főváros. A körutat 25 év alatt alakították ki. Kertes házakon, gazdasági épületeken átvágva 251 épületet bontottak le, helyükön 253 tízszer akkorát húztak fel. A teljes út hossza a Margit hídtól a Boráros térig 4141 méter. A Nagykörút 5 kerületen halad át, és ugyanennyi részre osztható. A mai Szent István körútat 1937-ig Lipót körútnak hívták. A Teréz körút Mária Terézia, az Erzsébet körút Erzsébet királyné, a József körút második József, a Ferenc körút pedig első Ferenc király nevét viseli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mosását a Fővárosi Közterület fenntartó ZRT minden évben kétszer, tavasszal és ősszel szokta elvégezni. Ilyenkor rendszerint 3-4 napon keresztül minden nap éjjel 11 és 12 órától hajnali 4 óráig teljes szélességében lezárják a forgalom elől.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kishárshegy tetején 362 méteres tengerszint feletti magasságban található, különleges alakú fakilátó Makovecz Imre tervei alapján épült. A több mint 6 méter magas építmény fából és vasból készült. Az egyedi alakú kilátó bázát egy lebetonozott vascső adja, amelyen 30 akácrönkből két egymásba fonódó csigalépcsőt alakítottak ki. A tetején kisebb teraszról szemlélhetjük a panorámát, odalent pedig az erdei pihenőt vehetjük igénybe tűzrakóhellyel, padokkal, asztalkával. Makovecz Imre építész, a magyar organikus építészet megteremtője, az erdő és a természet által ihletett ember volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1919 tavaszán húsiparosok néven alakult meg a fővárosi hentesmesterek és vágóhídi dolgozók labdarúgó csapata. Akkoriban más foglalkozások mesterségek képviselői is állítottak ki csapatokat, általában alsóbb osztályokban. Egy alkalommal a húsiparosok ékszerész pénteki bajnokit a hentesek el akarták halasztani, mert csütörtökön zajlott le a húsvéti nagy állatvásár, és ezért attól tartottak, hogy a vágások miatt nem tudnak csapatot kiállítani. 1920-ban Schlosser Imre, a korábbi legendás játékos került a csapat intézői székébe, aki 4000 koronás havi fizetése mellé napi 2 kiló hús természetbeni járandóságot is kikötött magának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1911. márciusában megalakult a Vas és Fémmunkások Sportklubja, a Vasas. A 40-es években a kommunista párt tervében egy munkásklub kiemelt támogatása szerepelt. A választás a Vasasra esett. 1956-ban közép-európai kupát nyertek. A Népstadionban 100 000 néző előtt lejátszott mérkőzésen 9-2-re verték az osztrák Rapid Wient. A Vasas futballcsapatának aranykora az 50-es, 60-as években jött el, amikor sorra nyerték a bajnokságokat. A sikerkovács edző Illovszky Rudolf volt, aki korábban 270 alkalommal lépett pályára a klub színeiben. Neve egybefort a Vasassal. A klub már életében az angyalföldi legendáról nevezte el a Fáy utcai stadiont, szobrát pedig 2019-ben avatták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a nyárias meleg sok napsütéssel. Pünkösdöt ünnepli a keresztény világ. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. A világ változásairól és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, hogy a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a mai Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, 10,4 milliárd eurót, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt is elmondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett azért küzdenek, hogy egy nagy bérlakás fejlesztési program indulhasson az uniós pénzek. A Fidesz frakció vezetője szerint a miniszterelnöki interjúból az derül ki, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs gazdasági válság, van viszont teljes foglalkoztatottság és gazdasági növekedés. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Az elmúlt 10 évben 250 magyar településre szállítottak kőzúzalékot olyan osztrák bányákból, amelyek érintettek az aszbeszt szennyezéssel. Ez derül ki egy büki önkormányzati képviselő közérdekű adatigényléséből. A pénzcentrum írta meg, hogy Németh Martin az adatokat kikérte a NAV-tól, és a táblázatot feltöltötte weboldalára. A listából tételesen kiderül, hogy honnan, hová és mennyi kőzúzalék jutott. Az önkormányzati képviselő jelezte, az adatok csak az árumozgásokat jelzik, nem biztos, hogy a szállítmányt ott használták fel. A több dunántúli települést érintő aszbeszt szennyezés miatt az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László szigorú vizsgálatot és felelősségre vonást ígért. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti edzőlegenda Baróti Lajos Baróton, a mai Románia területén született, Kratofi Lajos néven. Bátyjával, Baróti Dezső irodalomtörténésszel együtt később magyarosították nevüket. 1967-ben az újpesti Dózsa vezetőedzőjévé nevezték ki, a csapattal 3 alkalommal nyert bajnokságot. A nagyszerű szakember 2-szer irányította a magyar válogatottat, amelyet 4 világbajnokságra is kijuttatott. További 2 alkalommal edzőként vett részt olimpián, Rómában bronz, Tokióban aranyélmes lett a csapattal. Az Újpest már 1975-ben örökös tagnak választotta. Kevéssé ismert, hogy Baróti unokája, a kiváló énekesnő Váci Eszter.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Adi-liget a második kerületben található. Területe a 17. századtól a Vattai család birtoka volt, tőlük örökölte a benősült Teleki, majd Tisza család. Az 1920-as években kezdődött a családi házas telep kialakítása, amit Tisza Istvánról neveztek el. Ezt a részt egykor tölgyerdő borította, ezekből a fákból sok megmaradt a kertekben, illetve az utcák mentén. A legenda szerint a területet azért nevezték el végül Ady Endréről, mert a költő szeretett a közeli, hűvösvölgyi Balázs vendéglőben étkezni. Bronzportré szobra a Kis István alkotása, a városrész központjában áll. Adi-liget 1950-ig Nagykovácsihoz tartozott, ezután csatolták a fővároshoz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A halászbástya a régi budai várfalak helyén Sulek Frigyes tervei alapján épült 1895 és 1902 között. A neve arra utal, hogy a középkorban a várfalnak ezt a részét a halászok céhe védte. Ők azonban árujukat már a középkorban is a Mátyás templom melletti térségben lévő halpiacra vitték. De a halászok céhe nem csak a halak árusításával törődött, szükség esetén tagjai vitézül védték a bástyát az ellenséges betörés elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklubot leggyakrabban Fradiként emlegetik. Ez a becenév a német eredetű Franstadt rövidülése. Messzínük után szokták őket zöldfehéreknek vagy zöldsasoknak is nevezni. A legenda szerint még a klub hivatalos megalapítása előtt a csapat hátvédje, Grabovic Kornél kérte meg a menyasszonyát, hogy varjon mezt a csapatnak. Az ifjú hölgy a zöld lila színeket választotta, de a mosástól a lila állítólag fehérre fakult. Így maradt a mostani színkombináció. Az egyesület címerében az 5 zöld és 4 fehér csík Budapest 9. kerületét szimbolizálja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az első segélynyújtás szabályait, sőt, külön kitér a fürdősök öltözködésére is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz holnap, a világ változásairól beszélt 14. Leó pápa. Hőség pusztít India déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyon erős UVB sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztetett, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. A világ változásairól és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikán bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Ballisztikus rakétákkal támadott ukrán katonai vezérlőközpontokat az orosz hadsereg. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint emellett légitámaszpontokat és a védelmi ipari komplexum vállalatait bombázták. Állításuk alapján az összes kijelölt célpontot eltalálták. Az elmúlt 10 évben 250 magyar településre szállítottak kőzúzalékot olyan osztrák bányákból, amelyek érintettek az aszbeszt szennyezéssel. Ez derül ki egy büki önkormányzati képviselő közérdekű adat igényléséből. A pénzcentrum írta meg, hogy Németh Martin az adatokat kikérte a NAV-tól, és a táblázatot feltöltötte weboldalára. A listából tételesen kiderül, hogy honnan, hová és mennyi kőzúzalék jutott. Az önkormányzati képviselő jelezte, az adatok csak az árumozgásokat jelzik, nem biztos, hogy a szállítmányt ott használták fel. A több dunántúli települést érintő aszbesztszennyezés miatt az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László szigorú vizsgálatot és felelősségre vonást ígért. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Hőség pusztít India déli részén, több helyen 45 foknál is melegebb van. A forróság miatt eddig már 16-an haltak meg. A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül a tartós hőhullámokkal. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyugati Pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelyiségből áll. A gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészítik ki a mellékhelyiségek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája. De itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia 1-es élményvonatainak vendégei is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Gellért gyógyfürdő helyén a Sáros fürdő állt, mely évszázadokon át az egyszerű emberek fürdője volt. Ezt a 20. század elején lebontották, helyére a Gellért szálló és gyógyfürdő épült. Itt 1927-ben nyílt meg a hullámstrandfürdő, majd a pezsgőfürdő. A II. Világháborúban a női részleg súlyosan megsérült. Az épület komplex felújítása 2007-ben kezdődött meg. A Gellért mai napig Budapest egyik legszebb fürdője, a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szent János Kórház és a Budai Gyermekkórház a 12. kerületben, Kútvölgy városrészben található. Itt évente átlagosan 50 ezer fekvőbeteget látnak el. Azonban már korábban is volt egy Szent János Kórház, ennek helyére már csak némi falmaradék és egy emléktábla utal a szénatéren. Abban az időben a kórházak inkább szegény házak voltak, elsősorban fertőző betegek számára, és ezeket az intézményeket adományokból tartották fenn. A régi Szent János Kórház a 18. században főként rászoruló betegeket ápolt, összesen 12 ágyal. Szegény házként a II. Világháború közepéig működött, amíg a Budai Várnegyed ostroma alatt a szovjet csapatok rommá nem lőtték. Maradványait 1949-ben a városrendezés keretében felszámolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sporttörténelem egyik legkiemelkedőbb alakja, Kuttmann Arnold 1878-ban született Budapesten, szegény zsidó családban. Világhírű azonban már Hajós Alfréd néven lett. Kiváló sportoló volt, és az első újkori olimpiára, az 1896-os aténi játékokra már komoly esélyesként utazott el. Az úszó számokat a tengerben rendezték. 100 méteren Hajós simán nyert, győzelmét először az osztrák himnusszal jutalmazták, ám a magyar szurkolók azt leállítatták, és kérték, hogy a magyar himnuszt játsszák helyette. Egy bő órával később Hajós elindult 1200 méteren is. Az úszók egy gőzös fedélzetéről ugrottak a jéghideg tengervízbe, a feladat a partra jutás volt. Hajós olyan fölénnyel győzött, hogy már az úszása alatt felhúzták a magyar zászlót, amit ő hozott magával Budapestről. A görög lapok másnap a magyar delfinként emlegették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlót mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartják számon. A budapesti bástya és a vasas versenyzőjeként 7 országos bajnokságot nyert, kétszeres amatőr Európa bajnok, emellett színészként is kipróbálta magát. 1957-ben a melbourne-i olimpiai győzelem történetét játékfilmben dolgozták fel, Nehéz kesztyűk címen. A film főszerepét maga Papp László játszotta, igaz a vásznon Ács Lászlónak hívták. Az edzőjét a kor egyik nagy színész egyénisége, Rajz János alakította. A filmet a korabeli kritika nem fogadta túl lelkesen, de a box jeleneteket meggyőzőnek találták. A forgatókönyv megírásában részt vett a közismert újságíró Peterdi Pál is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Ma és holnap a boltok többsége zárva tart. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztetett, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Ma és holnap a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormány ellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat, és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Klasszik Rádió 92.1 és a Papageno klasszikus zenei kávézója. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzor emeritusa. 47 év a budapesti vonósok élén, 6000 koncert 5 kontinensen. A szép számok Botvai Károly izgalmas életét tükrözik. Pályája során közel 40 évet töltött a Magyar Állami Operaházban, 20-20 évet dolgozott együtt a Bartók vonós négyessel, majd az Új Budapest vonós négyessel is változatlan összeállításban. Ha teheti, még 92 évesen is részt vesz a közel fél évszázados budapesti vonósok próbáin. December végén zenekara most is zenével köszönti alapítóját és művészeti vezetőjét, Botvai Károlyt a születésnapja alkalmából. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid. Szeretettel köszöntjük Botvai tanár úr a műsorban.
2: Én is köszöntelek titeket is, meg a kedves hallgatókat is.
1: Nagyon örülünk neki, hogy elfogadta a meghívásunkat, hiszen egy egészen hihetetlen életút az öné, és nem csak azért, mert ön a pályáját olyan emberek mellett kezdhette el, mint Weiner Leó, Dohnányi, vagy akár Kodály Zoltán. Erről mesélnek?
2: A Dohnányiról sajnos nem sokat tudok mesélni. Láttam élőbe, és kértem tőle autogramot Sopronba. Annyi volt a Dohnányival, de hát a Weinernek viszont növendéke voltam, és a Kodálynak is, személyesen. Van a Zeneakadémián a büfében egy falnyi gyönyörű kép, ahol Bartók és a Kodály társaságában a Valvárok vonós négyes van levéve. Ha ott iszom meg egy kávét, akkor egész napra jobban értem magamat zeneileg, mert az a nagy dolog történt, hogy ezekből az emberekből élő kapcsolatban sikerült nekem hárommal kerülni, növendék voltam, és sajnos Kerperit én már nem is ismertem, pont a csellistát, és a Waldbert sem, de hát ugye ott volt a Molnár Tóni bácsi, aki szekundot is játszott, meg rácsázott is a vonós négyezbe, ő tanárom volt, és tanárom volt a Temesvári János is, és maga Kodály is, aki szintén ott képen rajta van, és hát nagyon érdekes órák és izgalmas dolgok fűződtek hozzá. Többek között, amikor megtanultuk az első vonós négyesét, Bartók vonós négyessel, és egy amerikai turnéra indultunk, és többször műsor volt tűzve a Kodály vonós négyes, elmentünk hozzá, és kérdettük, hogy hallgassa meg. Hát nem nagyon hosszú monológot mondott, hanem csak valami nagyon egyszerűt, de hát egyébként is ő neki volt egy ilyen szokása, hogy feleségesen nem akarna beszélni, és többek között, amikor év végén vizsga előtt voltunk, és küldtünk egy megbízott társaságot, hogy kérdezz meg, hogy mi az anyag, mit kell tudni, hány névből azt kell tudni. És hát izgalommal vártuk, hogy mit fog mondani, mert egyébként divatban volt, hogy egy borítékban mindenkinek fel kellett írni, hogy hány népdal tud. És ezt számon is kérte. Na most, amikor a vizsgára került a sor, akkor a küldöttség hát föltette a kérdést, hogy tanár mégis hány népdal kell tudni. És akkor kicsit gondolkodott, és azt mondta, egy szóba mindet. Az körülbelül olyan volt, mint amit a Vég Sándor mesélt nekem a Bartókról, ugyanis alkalmam volt 3 évig a Vég Sándorral együtt vonós négyesetni, mégpedig azért, mert jött a Bartóki centenárium, és ugyanakkor az ő kvartettjében egészségügyi problémák merültek föl, ketten nem tudták folytatni a vonós négyesetést, és neki meg jöttek a meghívások, és újjá szervezte a kvartettjét, többek között engem is beszervezett, ami szintén érdekes volt, mert jöttem haza Londonból, és a repülőtéren kiderült, hogy nem megy a budapesti járat. És akkor még nagy dolog volt a telefon, de mégis ott találtam egy nyilvános telefont, és feleségemnek meg akartam telefonálni, hogy nem tudok jönni, mert nem tudni, mikor lesz a járattal. És akkor mondta a feleségem, hogy nemrég telefonált a Vég Sándor, és megkívottam a monosztésébe, emiatt, hogy ennyi megkívása van, és újjá kell szervezni a kvartettet, rám gondolt, nincs listára, és erre fel akkor változtattam a menetrenden, és már nem érdekelt Budapest, hanem mentem Salzburgba egyenesen. És nagyon kedvesen fogadott, nagyon érdekes 3 év volt, amit vele töltöttem. Részben beszippantott egy-két koncertre a együttesébe is, másrészt meg egyáltalán, hogy ő még közvetlenül Bartókkal is foglalkozott és dolgozott, és itt térek vissza a Kodály takarékos beszédre, hogy elmesélte a Vég Sándor, hogy ők mutatták be az 5. vonos négyest Madridban. Bartók is ott volt, és a Jemnitz Sándor kiutazott, és egy nagyon hosszú előadást tartott a műről. Vagy előtte, amikor eljátszották, vagy utána, azt már nem tudom, de egy biztos, hogy nagyon hosszú előadás volt. Hosszabb volt, mint a mű. És a Bartók ült, és nem tudta szót se. És aztán végül is kínos volt, hogy most eladott egy ilyen előadás, és mégis mi lehet? És az előadásban szó volt a napraforgótól kezdve az Aranyhídig mindenről, és a Bartók hallgatta, és mégis megkérdezték, hogy hát tulajdonképpen mi a helyzet? Így van, vagy nem így van? És gondolkodott a Bartók, és egy szót mondott, meg lehet.
3: Ez tényleg takarékos.
1: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük. Rendkívül sok mesterkurzust is tartott tanár úr, többek között én, hogyha jók az értesüléseim, akkor Jacqueline Dupré helyett is tartott egyszer.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt, ugyanis amikor én abba adtam a Bartók Honos négyessel való játékot, akkor nagyon sok meghívást és felkérést kaptam különböző londoni és egyéb angol városokban, és egyszer volt egy szonáta este, egy nagyszerű angol zongoristával, úgy hívták, hogy Clifford Benson, és a szünetbe bejött egy küldöttség művészszobába, nem tudtam, hogy mit akarnak, és azt mondták, hogy ők azért jöttek, mert megbetegedett a Jacqueline Dupré, és előzőleg elvállalt egy kurzust, és meg volt hír, ők azért jöttek, mert megbetegedett a Jacqueline Dupré, és előzőleg elvállalt egy kurzust, és meg volt hirdetve a kurzus, és most helyzet elé álltak.

0: gondolni, hogy mit csináljak, elvállaljam, vagy ne vállaljam el. Végül is úgy döntöttem, hogy elvállalom. Közben kiderült, hogy ez angol nyelvbe megy, és hogy eladott ház van. Tehát nem úgy van, hogy egy növendék leül, meg egy másik is meghallgatja, hanem egy közönség előtt van. És mind meg volt hirdetve, és a növendékek, akik Amerikába jöttek át, meg ilyen helyen, már mind levegőben voltak, és jöttek. És Jacqueline Desprez még nem volt sehol, már szóval beteg volt. Betegsége folytán egy ilyen hullámzó állapotban volt, multiplex sklerózisa volt, ami hát ennél súlyos betegség, és nagyon nagy vállalkozásnak tűnt nekem az egész. De annyi bajom volt abban az időben, és olyan sok problémám, hogy azt gondoltam, hogy ez talán még az egyik legszebb probléma, mert mégis, hát nem akárkit kell helyettesítenem. Ugyanakkor féltem, hogy csalódást fogok okozni, mert ők nem azért jöttek ide, hogy engem kapjanak meg, hanem a Jacqueline Desprez miatt, és így ez beírja majd az életrajzokban, hogy a Jacqueline Desprez növendékei voltak, ugye? De most szóval nem volt egyszerű a dolog, és az volt a helyzet, hogy egy kölcsönselló volt, ami hát messze nem volt olyan, amilyen kellett, hogy legyen. Ugyanakkor jöttek a növendékek, és egyik pillanatban a másik pillanatban egy Stradivari, egy Guarneri, ilyen csellókkal jöttek. Még bérelni is lehetett növendégeknek, hogy azon játszanak. És hát ott volt a cselló, van egy kép is róla. Ezek után, hogy meghallottam, hogy ők milyen hangszerekkel jönnek egyáltalán, nem mertem kinyitni a saját csellókomat, mert hát akkor egyből baj van, hogy hát miféle csellista lehetett, aki ilyen csellő játszik. Nem volt annyira rossz, de jó se volt. De mindesetre a lány, aki elkezdte hangolni a csellót, hát majdnem elállítottam tőle, az egy Guarneri cselló volt, és ha Amerikába jött, már nem tudom, hogy Rostropovics növendék volt-e, vagy más növendéken, de mindesetre fantasztikus volt a csellója. És azt már tudtam, hogy én nem nyithatom ki a csellótokot, mert nem lehet, hogy a növendék ilyen cselló játszik, tanár meg más fajtán, ami nem hasonlított az elsőhöz. Úgyhogy végül is maradtunk annyiba, hogy elkezdett játszani. Na most közben a Schumann cselló versenyt játszotta, és éreztem a csellón, hogy a töredékét hozzá ki annak, ami a csellóban van. És ez mondjuk dühített is egy kicsit. Végül is azt csináltam, hogy nem nyitottam ki a csellótagomat, biztonságokáért, és ki akartam menni a kezébe a csellót. Na most ő ahhoz volt szokva, hogy a mestere a Stradivariával ül egy karosszékbe, és azon mindent bemutat ő neki, akinek hát nincs Stradivária, mondjuk. És hát ő csodálkozott, hogy én nyúlkálok az ő hangszere után. Hát én mondom, hogy nem akarom elvenni, csak valahogy meg akartam mutatni, hát ha érdeklenné. És akkor azt történt, hogy tényleg elvettem én szegénytől a csellót, és mutattam, hogy hát tulajdonképpen nem egészen így van a darab, ahogy ő elképzelte első nekifutásra. Akkor összenéztek ezek a növendékek, hogy csodálkoztak, hogy a tanár a növendék hangszerén így föltalálja magát, és hogy ekkora különbség lehet egy növendék hangja és a tanár hangja között, és erre feleztem az összes többi jöttek előjából, azon is utassam meg.
1: Hozták a jobbnál jobb hangszereket.
0: Ez volt az egyetlen szerencsém, ami megmentett engem, mert én úgy többet, mint a Jacqueline Desprez, nem tudtam volna jutatni. Igaz, hogy ő már szegény nem tudott játszani. Akkor már csak tolókocsi volt, és nem tudott játszani. Aztán közben, hogy múlt az idő, éreztem, hogy a közönség nagyon figyel, és feszültsön van. És volt egy pillanat, amikor ez alább hagyott. És nem tudtam elképzelni, hogy mi történt. Én játszottam rosszabbul, vagy mi történt, és a ruhámat ellenőriztem a cigáról, mindent megnéztem. Nem volt semmi probléma, és mégis a közönség elnézett a fejem fölött. És akkor szünet

0: volt, és hirtelen én is megfordultam, és kiderült, hogy a zsaglid jobban lett. És a bárabban berakta a kocsiba, és elvesztem. És ott a függöny, két függöny egy kicsit széthúztak, és ott ült a legszebb dűpőjém.
1: Elképesztő.
0: Úgyhogy hát ez egy nagy meglepetés volt nekem is. Nagyon kedvesek voltak a báramban is, és meghívtak mindjárt, hogyha visszamegyek Londonba, akkor jöjjek el hozzájuk. Báramban már aztán elutatott Párizsba, de a Jacques Dubli az még ott volt.
2: Hamarosan folytatódik a Kapricsú. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: Újra itt a Kapricsú. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.
1: A réges-régi mesterkúzus azóta gondolom számtalan mesterkúzus követte ezt, és számtalan tanítvány, legyenek szó szólistákról, vonos negyesről, más kamara formációkról, és a hallgatóknak én most be is vallom töredelmesen, hogy én is tanárulat boldogítottam, vagy boldogtalanítottam attól függően, éppen mennyire voltam felkészülve annak idén a Zeneakadémiai Kamara zeneórákon. Ha visszanéz ezekre az évtizedekre, mit változott a vonósoknak a felkészültsége? Mennyiben változott a vonósiskola? Jobbak-e a mostaniak, mondjuk akár csak technikai felkészültséggel, mint fél évszázaddal ezelőtt? Vagy milyen változást, vagy akár a repertoárban milyen változásokat lehet megfigyelni? Mennyiben volt más a vonós élet fél évszázada mondjuk, mint ma?
2: Valóban az a helyzet, hogy az egész környezet megváltozott a zenét tanulni vágyó diákok sorsában, ugyanis akármennyire szidjuk a telefont, meg mindent, azért nagyon belelépett a zenei életbe ez a dolog, ugyanis jönnek a növedékek, és szó van arra, hogy milyen darabot tanuljuk meg. Azonnal látom, hogy már meg is nézték, hogy a YouTube-on, hogy mi a helyzet. Ott kiválaszt egy 25 előadás közül valamit, és megnézik, hogy mennyi időig tartott melyik, és a legrövidebbet választják. Na aztán ezekből kikaparni őket, ezekből a gyors tempókból, meg mindenből, az kell türelem és megértés. És
1: összekeverik a 100 méteres síkfutással.
2: Egy kicsit, igen. Sajnos vannak ilyen tendenciák, de ugyanakkor viszont az a helyzet, hogy egy gomnyomással ki tudja nyitni a tévét, és a világ legnagyobb művészeit bármikor, bármennyi időre magához szólíthatja olyan szempontból, hogy közvetlenül látja és érzi a hangszerkezelést, és az egész előadást, és az egész előadó művészetet, amit nyújtanak, amit a mi korunkban, én örültem, hogy egyszer a Horvócot hallottam, egyszer a Katácsot hallottam, egy filmi részletnek a töredékét valahol fekete-fehérbe. Ennyi volt az egész. Ma meg ami fellelehető velük, az mind megközelíthető. Tehát olyan példákat kapnak, és ha megnézi az ember, hogy a Perman hegedű tokjában biztos ott van a Vengerovnak a felvétele, és a Vengerov hegedű tokjában ott van a Permanné. Most ezek annyira a tökéletességre törekszenek, hogy ugyanakkor egy uniformizálás is beáll, nagyon magas szinten, de ugyanakkor a kivételes előadások azok ritkábbak, mint régebben voltak. És a élő koncerteknek is a hangulata kicsit változott szerintem.
0: Kicsit felvételszerű?
2: A tökéletességre jobban törekszenek, mint a zenei kifejezésre és a zenei megoldásokra.
1: És ilyenkor a koncerten, ha az ember tökéletesen akar játszani, akkor ennek az a következménye, hogy kevésbé kockáztat, és esetleg kevésbé enged a pillanat varázsának, és ettől lesz egy kicsit gépiesebb az előadás.
2: Igen, ez biztos, hogy amit mondtál, az pontosan így van. Valamivel szegényebb lett az előadás olyan szempontból, hogy a kockáztatás valóban nincs ott annyira, mert addig pódiumra se lépnek, addig, amíg valamit teredem, győztek valami nehézséget. És hát elképesztő, kiílt a világ, a kínaiaktól kezdve, a japánoktól folytatva. Fantasztikus, hogy milyen módon próbálták, és sikerrel, némelyek sikerrel a bécsi klasszikus zenének a stílusát átvenni és megtanulni. Ugyanakkor új dolgok is elindultak, és hát a historizmus zene is meghódította a közönséget, és némely módon, valamilyen módon visszakövetkeztetve is változtatott az előadásom. Tehát aki nem historikus, annak az előadásában is a historikusok által kísérletezett módját abból sok mindent átvettek. Tehát rengeteg változás van előadás szempontjából is, és nagy hatása volt a historikus zenének a bevezetése is.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: Folytatjuk a kapricsot. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. Tanár úr, azért nagyon sok olyan lehetőséget kapott, ahol egyedüli magyarként jelenhetett meg. Egyedüli magyarként képviselték például az ENSZ kongresszuson. A fehér embereket, Duke Ellingtonék voltak, ugye, akik a feketéket képviselték.
1: Igen.
0: Ez is egy különleges dolog volt. Sőt, önnelőtt kinyíltak a királyi palotáknak a kapui, és ugye Svédországban, Nagy-Britanniában ugyanígy, szóval tanár úr gyakorlatilag majdnem mindent látott a világból.
1: Hát sok mindent láttam, és különleges alkalmak adottak. Ez valahol már mutatta nekünk annak idején, hogy a hírességünk egy kicsit túlment a koncertéletek színvonalán is, mert olyasmire kértek fel bennünket, ami meglepő volt. Például ilyen volt, hogy meghívtak Spanyolországba, a királyi udvarba egy Beethoven összes sorozatra, és pekünkre pont akkor aláírtunk egy Melbourne-i szerződést, amit nem lehetett megváltoztatni. Szóval minden esetre kiestünk ebből a körből, és mondták, hogy a spanyol királyi udvarba életünkben egyszer kaphatunk meghívást, többször nem. Na most ezek után az történt, hogy hát mégis el lehetett valahogy intézni, hogy egyszerre csak jött egy fél évvel később egy másik hívás, ami arról szólt, hogy ők 15 éve léptek be az Európai Unióba. És 15 évvel ezelőtt megmutatták az asztalt, a négy széket, ahol leírták a egyességet, és azt mondták, hogy arra kérik a vonós négyest, az asztalt kiviszik, a négy szék ott marad, kincstárból fölhozzák a Stradivárikat, van egy teljes kvartettjük, amit nem tudom, hanyadik Alfonz rendelt még meg annak idején a Stradivaritól, és az minden miénk lesz addig, ameddig koncertet nem adunk, ünnepi koncertet, azon a négy széken, ahol ezt aláírták. Szóval ez elég nagy dolog, mert nem voltak spanyolok, hanem magyarok. Ez is egy ilyen különleges dolog volt. Még azzal fűszerezték, hogy miután ugye hát Spanyolország, a Bokerin nagyon sokat működött ott, és többek között van neki több kvintettje is. Tehát egy gitárkvintettet, a Pepe Romero, aki az egyik legnagyobb név és beépült család a gitárfamiliában, ő vele is eljátszottuk egy Bokerini kvintettet.
0: Tanár úrnak rengeteg lemezfelvétele van, nem csak a Budapesti Vonósok élén, de a Bartók Vonós négyeser is, és Bartók zenéjéhez fűződő viszonya, az már nagyon régóta megvan önben. Hogyan érzi, hogyan változott önben Bartók zenéje?
1: Először meg kell találni a harmóniáját és az összefüggését és a ritmikai világát, meg egyáltalán az alapját, ami gyakorlatilag a népzenéből jön ki. Történt olyan, hogy a Bartók a gyűjtő körútjain feliratokat készített, hogy mikor melyik népdalt hol énekelték el neki, és honnan ismeri, és még mielőtt ez megtörtént, az első vonós négyesben felszállott a pába, majdnem szóra ott van, és nem ismerte a Bartók ezt a névet. Tehát ez van egy bizonyíték arra, hogy az ő egész egyéniségébe átitaszódott a sok gyűjtés alatt a magyar népzene, és ezt ő tudta tálalni bécsi klasszikus veredben is néha, meg egyébként önálló saját nyelvén is. Szóval ez érdekes, hogy nem csak amit szóra ő leírt, hanem ami benne volt a szellemében a dolognak.
2: Ha visszagondol arra a számtalan felvételre, amit készített rádióban, lemezekre, utólag melyikre a legbüszkébb? Tehát, hogyha csak egy vagy két felvételt kellene kihúzni a kalapból, akkor mi lenne az a két legkedvesebb felvétel, mert azt mondja, hogy na ez olyan jól sikerült, hogy a jóisten újra rajta volt ezen a felvételen.
1: Sajnos nagyon rossz választ tudok adni erre. Megmondom miért. Mert soha nem keltem föl még úgy lemezfelvételből, hogy azt nem éreztem volna, hogy mi mindent kellett volna másként csinálni. Tehát az biztos, hogy csak úgy tudtam fölállni, hogy de jó lenne, hogyha még egyszer az életbe ehhez eljutnék. És mit az Isten? Ugye az Új-Budapest Vonós négyessel történt meg az, mi úgy jöttünk össze, hogy volt egy turné, amerikai, hosszú amerikai turné az Üdvásonostőnyesnek, és az történt, a turné végén ketten felállt, és mondták, hogy ők bocsánatot kérnek, de búcsúznak a kvartettől, nem bírják ezt csinálni, ezt az életet. Az egyik az egészségügyi problémákkal szenvedett, a másiknak fiatal házassága volt, és az is veszélybe került. Szóval, hogy ők ezt nem tudják csinálni, és hát kiszállnak. És akkor szerveztük Üdvásonos négyest, és másfél évig dolgoztunk, hogy vissza tudjunk kerülni a forgásba. És egyik koncertünkön, már két és fél éve is megvoltunk talán, bejött egy küldöttség, mégpedig a BBC zenei vezetője volt az élen, és a Hyperionnak a vezetősége. És ott a helyszínen azt mondták, hogy nekik úgy kellene a kvartett, hogy sorozatokat vesznek fel. Ez az utolsó virágba borulása volt a lemezkorszaknak, mert sajnos ma már a lemezkorszak nem csak a vokalit, hanem úgy egyébként is a CD is nem úgy szerepel már, mint az előtt. És az volt a helyzet, hogy ott a helyszínen mondták, hogy ők szeretnék az összes Beethovent, az összes Brahmsot és az összes Bartókot.
3: Azért az nem kevés.
1: Nagyon furcsa dolog történt, mert így aztán tudtunk a kívül versenytünk a Bartókonos négyes új összeállításával.
3: Igen.
1: Mondták, őket is meghallgatták, sőt, ők tulajdonképpen Bartók specialistaként is hirdették magukat, de társaságnak egyértelmű véleménye volt, hogy mindenkünk ez kell, amit mi aznap este játszottunk. Úgyhogy tudtunkon kívül összemértük, amink van a vereinket, és szerencsésen itt kerültünk ki belőle. Tehát itt teljesült engem az a vágyam, hogy amikor előzőleg fölálltam összes Bartók felvétel után az Erátóba, akkor még volt egy olyan, hogy még a Hyperionnak is. Mi az Erátóban, Párizsban dolgoztunk, a Hyperion meg Londonban, úgyhogy az egy óriási adomány volt az a felkérés.
2: Ennél jobb versengésünk ne is legyen, mint az, hogy melyik magyar honosnyes játsz jobban a Bartókokat, és hát ez egy szép sorozat, ugye Brahms, Bartók és Beethovenek, tulajdonképpen, ha még a Borodinokat hozzáveszünk, akkor az összes fontos B betűs honosnyes is sor kerülhetett volna.
0: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: Ez a Capriccio, a Klasszik Rádió 92.1 és a Papagéno klasszikus zenei kávézója. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.
1: Kicsit menjünk el az opera világába, hiszen 4 évtized az opera mellett, azért ez egy komoly adag, és muszáj megkérdeznem azt, hogy ez alatt az idő alatt kik voltak azok az énekesek, melyek voltak azok az előadások, amelyekre a legszívesebben emlékszik vissza?
2: Vannak olyanok, és vannak olyan emberek, akik olyan énekesek, akiket szívesen bármikor meghallgatnék. Mint cellista vagyok, a mi hangok világa volt, amikor Székely Mihállyal valamilyen előadás ment, akkor ezeket nagyon szívesen meghallgattam még egyszer, de a lemezfelvétel, az akkori lemezfelvételek nem hozzák vissza. Engem emlékeztetnek, de aki csak azt a lemezt hallja, az már nem tudja, hogy mit veszít. Mert van a helyszíne csodának is egy ilyen határa, amit ezek az emberek túl tudnak tárgyalni.
1: És kik voltak azok a karmesterek, akikkel legszívesebben dolgozott?
2: Voltak külföldiek is, belföldiek is, akit megcsodáltam, és azt le is írtam, mert megjelent most egy Ferencsik könyv. Abban a Ferencsik könyvben engem is felkértek, hogy írjak a Ferencsikről. Ott leírtam, hogy mi volt az, amit én is, meg mások is megcsodáltunk, és tiszteltünk a Ferencsikbe. Hát volt egy olyan természetes köze a zenéhez, és ahhoz, hogy ő ezt a meglevő kottát zenébe fogja elő és interpretálja, ugyanakkor valami hallatlan, rászületett egyszerűséggel utána járjon minden szegletének a dolognak, úgyhogy elsősorban Ferencsik volt. De nagyon sokat tanultam, és nagyon sokat játszottunk a Gardellivel is például, aki ugye hosszabb ideig is itt volt. Úgyhogy ezek mind nagy élmények voltak. Nem bántam meg, hogy az operába töltöttem, mert a zenek legközvetlenebb hatásával találkoztam, amikor szövege is van, és a szövegre is le van fordítva a zene szövete.
0: A beszélgetésünk vége felé tartva, tanár úr, hogyan tudná megfogalmazni azt, hogy mitől kiemelkedő valaki, vagy hogy mitől kiemelkedően tehetséges egy zenész? Ezt hogyan látja, tanár úr?
2: Tulajdonképpen sokféleképpen lehet, mert van olyan tehetség, akit talán a technikai rászületettsége, adottsága, kiétadottsága, hangadottsága emel a magasba, és van olyan, aki nagyon a dolgok mélyére tud nézni, és a mélyére tud ásni az otthoni munkájával, és amikor a közönség előtt van, akkor hozzá tud még tenni valamit, ami minden alkalommal más. Ami nem úgy van, hogy most századszor is ugyanazt játszok, mert akkor, ha csak reprodukáljuk a régit, akkor egy helyre tapogunk, és nekünk sincs újdonságunk. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy többféle tehetség létezik, és többféle tehetséget csodál meg az ember a pódiumon is.
0: Én kívánom, hogy a tanár úr még minél több tehetséget csodálhasson meg a pódiumon, és hogy a további évei is ilyen szépen és egészségben teljenek. Köszönjük, hogy itt volt nálunk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Ez volt már a Capriccio. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn, ma és holnap a boltok többsége zárva tart. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztetett, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a nap és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Ma és holnap a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormány ellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat, és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma a késő esti órákban az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásólód utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Egyirányosították a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz módosított útvonalon jár, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között karbantartás miatt. Zugló vasútállomás és a Göncz Árpád város központ között pótlóbusszal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Klasszik Rádió filmzenei műsorában. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. Műsorunk első felében James Cameron nagyszabású szuperprodukciójának, az Avatar első és a tavaly évvégén nagy sikerrel bemutatott második filmjének zenei anyagát hallgatjuk meg. Majd 6 óra után egy olyan széria mutatkozik be, amely nem csak feltárja Amerika egyik legnagyobb politikai bűnügyét, de bebizonyítja azt is, hogy a történelem valós eseményei néha az emberi képzeletet is felülmúlják. Így kerül sorra a Fehér Ház vízszerelői zenei anyaga. És végül a filmzene.net csapatának blokkjában ma egy olyan világhírű zenész egyik filmzenéjéből hallhatnak részleteket, akinek ugyan filmzenei munkássága nem tekinthető terjedelmesnek, azonban több olyan aláfestést is komponált, amelyet méltán nevezhetünk rendkívülinek. E neves művész nem más, mint Peter Gabriel, a 2002-ben bemutatott film címe pedig 1200 mérföld hazáig. 2009-ben mutatták be az évtized egyik leglátványosabb filmjét, az Avatárt. A hinduizmusban az Avatár egy halhatatlan lény inkarnációja, megtestesülése, vagy magáé a legfelsőbb lényé. A szanszkrit Avatara szóból ered, jelentése földre szállás. A 3D technikával készült látványos science fiction 400 millió dolláros költségvetésével a legdrágább filmek közé tartozott akkoriban. Cameron 1995-ben kezdett el dolgozni a történeten, de több mint egy évtizedet kellett várnia arra, hogy technikailag mindent megvalósíthasson, amit annak idején megálmodott. Kétség sem fér hozzá, a film lenyűgöző, csodálatos látványt tár elénk, amely a fejlett mozis technikának köszönhetően szó szerint bevonja nézőjét az eseményekbe. A kanadai rendező fenomén állítása szerint a gyerekkorában olvasott összes tudományos fantasztikus könyv hatott rá, miközben dédelgetett álmát papírra vetette. A forgatókönyv elkészültét azonban leginkább Edgar Rice Burroughs és John Carter könyvsorozata inspirálta. A regényekben Cameron megfigyelte, amint a nyugati civilizációk bekebelezik a helyi kultúrákat, népirtással, területfoglalással egybekötve. Az emberi faj hosszú, csodálatos történelmét, amióta csak emlékszünk rá, vérrel írták. Elvesszük, amit akarunk, az emberi faj hosszú, csodálatos történelmét, amióta csak emlékszünk rá, vérrel írták. Elvesszük, amit akarunk, anélkül, hogy bármit is kérdeznénk, nyilatkozta

12 évvel a Titanic 11 Oscar-díja után James Cameron alkotását 9 Oscar-díjra jelölték, amelyből 3-at sikerült díjra váltani. A legjobb operatőr, látványtervezés és vizuális effektusok kategóriában. Az amerikai kritikusok többsége minden esetre pozitív véleményt formált a film kapcsán, és egyenesen a mozi újjászületéséről lelkendezett. A 2009. decemberében bemutatott Avatar a világ egyik legtöbb bevételt hozó filmje lett, és lekörözte a Karib-tenger kalózai holtak kincsét, az Alkonyat újholdat, valamint a Gyűrűk ura, a Király visszatér című filmeket, sőt, még a Titanicot is. Az Avatar zenei szempontból is különleges élményt nyújt, melyet a kétszeres Oscar-díjas 2015-ben tragikus módon elhunyt zeneszerzőnek, James Hornernek köszönhetünk. A komponista zenei tanulmányait Ligeti Györgynél kezdte, majd a University of Southern California és a University of California Los Angeles egyetemeken folytatta. Karrierje 1982-ben a Star Trek 2 Khan haragja című film zenéjének megírásával kezdett meredeken felfelé ívelni. 2 Oscar-díját a Titanic című film zenéjért, a legjobb eredeti filmzene és

a legjobb betétdal kategóriában kapta. Ő írta többek között a Bolygó neve halál, a Rettenthetetlen, az Apollo 13, a Viharzóna, az Egy csodálatos elme, a Trója és az Apokaliptó zenéjét is. Magát történetmesélőként jellemezte, aki zenéjével a film szereplőinek legmélyebb érzéseit kívánta a közönségnek közvetíteni. Nos, az Avatar aláfestése esetében is a zenét hallgatva szinte megelevenedik a történet. A képsorok alatt csodás, gazdagon hangszerelt dallamok hallhatók, amelyből most következzen egy kis ízelítő itt a Cinemusicban.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma a késő esti órákban az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Ásólód utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Egyirányosították a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz módosított útvonalon jár, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvas útállomás között karbantartás miatt. Zuglóvas útállomás és a Göncz Árpád város központ között pótlóbusszal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk a Cine Musicot, itt a Klasszik Rádió 92.1-en, a szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál továbbra is Hávarga Marian. Műsorunk folytatásában az Avatar a víz útja című tavaly bemutatott film aláfestésével megyünk tovább. 13 évvel az első film sikere után végül megérkezett a mozikba a várva várt folytatás James Cameron rendezésében. A Sam Worthington, Kate Winslet és Zoe Saldana főszereplésével készült film több mint egy évtizeddel az első rész eseményeit követően meséli el a Sully család Jake, Natri és gyermekeik történetét, a rájuk leselkedő veszélyeket, az életben maradásért vívott harcaikat, az őket sújtó tragédiákat, és azt, hogy meddig képesek elmenni, hogy biztonságban tudhassák a családjukat. Információink szerint már zajlanak a harmadik rész felvételei is, sőt egyes jeleneteket a második rész forgatásán rögzítettek, azonban a 2022-es év végén minden szem az Avatar 2 a víz útja bemutatójára szegeződött. A háromszoros Oscar-díjas James Cameron nem csak rendezői szerepet töltött be, de forgatókönyvíróként, producerként és vágóként is kivette részét a munkálatokból. Cameron nevéhez még olyan kiemelkedő művek kapcsolhatók, mint a Terminátor 2, az Ítélet napja és az Alien 2, a bolygó neve halál. És, mint tudjuk, ő rendezte a Titanicot is, ami összesen 11 Oscar-díjat zsebelt be. A filmet ezúttal a Disney forgalmazta, mert, mint ismert, a vállalat birodalom 2019-ben felvásárolta az Avatart eredetileg forgalmazó 20th Century Fox stúdiót, ahol nagyon bíztak abban, hogy a víz útja is akkora siker lesz, mint a Star Wars filmek. Bár a víz útja nem tudta megismételni az Avatar sikerét, így is minden idők egyik legnagyobb bevételt termelő filmje lett a Bosszúállók, Végjáték és az Avatar után. Mivel ilyen jól alakultak a bevételek, ezért nagyon valószínű, hogy elkészül a folytatás is, és így még további három filmben izgulhatunk majd a Navikért.

Az Avatar, a víz útja 4 Oscar jelölésből csak egyet tudott megszerezni a legjobb vizuális effektusok kategóriában. Mondjuk véleményünk szerint szégyen is lett volna, ha ezt a díjat nem a film alkotói vehették volna át, mivel csodálatos látványvilág tárul elénk a filmvásznon. Az igen hosszú játék idejű filmhez, 3:10, James Horner tragikus halála után egy új zeneszerzőt kellett találni, így esett a választás Simon Franklinre, aki már korábban is dolgozott Cameron filmjein. A brit születésű díjnyertes zeneszerző és zenei producer Simon Franklin pályafutása során a film, a klasszikus és kortárs zene, valamint más vizuális média világát járta be. Az elmúlt 3 nagy részét az Avatar a víz útja filmzenéjének komponálásával töltötte, és Új-Zélandra utazott, hogy James Cameronnal dolgozzon. Franklin Golden Globe, Grammy díj és a World Soundtrack Award jelölést kapott Cameron Avatar című filmjének I See You című főcímdala társ szerzőjeként és producereként. Franklin a Titanic című filmben Celine Dion által elénekelt My Heart Will Go On című dal producere, és ugyanezért a dalért megkapta az év legjobb felvételéért járó Grammy díjat is. Pályafutása korai éveiben Londonból Los Angelesbe költözött, ahol több éven át élvonalbeli session zenész és lemezproducer lett, és általa több tucat többszörös platinalemezes album és kislemez jelent meg. Nevéhez fűződik minden idők 4 legjobban kereső filmjének és 6 legkelendőbb albumának elkészítése is. Filmes pályafutását John Barry-vel kezdte, a Farkasokkal táncoló filmzenéjén, majd a Chaplin filmzenéjén dolgozott. Elég hamar keresetté vált filmzene területén, ő készítette ugyanis Howard Shore Zord elektronikus hangzását David Fincher 7. és David Cronenberg Karambol című filmjének zenéjéhez, de nevéhez fűződik a Moulin Rouge vokája is. James Hornerrel való hosszú távú együttműködéséről is ismert volt, mint hangszerelő és zeneszerző, olyan filmekben, mint az Avatar, a Csodálatos Pókember, vagy a Titanic. Horner halála után ő fejezte be a 7 Mesterlövész filmzenéjét is, amelyért ESCAP díjat kapott. A 2017 májusában a floridai Walt Disney World-ben megnyílt Pandora az Avatar világa című film zenéjének elkészítéséért és további zeneszerzésért is ő volt a felelős, miután átvette a feladatokat James Horner-től. Most itt a Cinemusicban hallgassunk meg további zenei részleteket az Avatar a víz útja című moziból, amelyhez tehát a zenei kíséretet Simon Franklin írta. Érdemes megjegyezni e nevet.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben bajban fürösztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn, a boltok többsége kedden nyit. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormányellenes demonstráció. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. A nagy élelmiszerüzletek és a bevásárlóközpontok zárva tartanak és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. A patikák ügyeleti rendben működnek. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormányellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Újabb kutya kiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, a szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet késő este 20-26 fok között várható. Hétfőn is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az egyes villamos nem közlekedik a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zugló vasút állomás között karbantartás miatt. Zugló vasút állomás és a Göncárpád város központ között pótló busszal utazhatnak. Holnap napközben útszűkületre számítsanak, szakaszosan a Belgrád rakparton, mert kertészek dolgoznak. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamossal utazhatnak a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma a késő esti órákban az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon, vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
5: 6 óra után a sorozatok blokkjával folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cine Music. Mai adásunkban egy olyan széria mutatkozik be, amely nem csak bemutatja Amerika legnagyobb politikai bűnügyét, de bebizonyítja azt is, hogy a történelem valós eseményei néha az emberi képzeletet is felülmúlják.

Az iménti kis zenei ízelítő az idén május 2-án az HBO csatornáján debütáló a Fehérház vízszerelői című minisorozatból csendült fel, melynek hihetetlen történetét valós események ihlették. Richard Nixon elnöksége és a nevéhez fűződő úgynevezett Watergate botrány számos filmest ihletett már meg az évek során. Ezek közül kiemelkedik az Oliver Stone által rendezett Nixon című film, vagy Steven Spielberg alkotása, a 2017-ben bemutatott a Pentagon titkai. De a sok év igencsak megtépázta, és mondhatni lerágott csonttá degradálta Amerika ezen sötét időszakát. Így igencsak meglepő, hogy az Emmy-díjas rendező és producer David Mandel, aki az Alelnök című nagy sikerű sorozat kapcsán lehet ismerős, képes volt teljesen újszerű megközelítésben bemutatni, sőt, életet lehelni a sokat hallott ügybe, mely nem csak a nézőket, de a kritikusokat is meggyőzte.

A nemrégen indult a Fehérház vízszerelői című 5 részes minisorozat cselekménye 1971-ben indul, amikor a Fehérház megbízza a korábbi FBI és CIA hírszerzőit, E. Howard Huntot és G. Gordon Liddyt, a valóságban is létezett ügynököket, hogy vizsgálják ki a Pentagon iratok kiszivárogtatását, ami aztán a Demokratikus Nemzeti Bizottság lehallgatásához vezet. És hogy miért vízszerelők? Ez természetesen csak a duó titkos küldetésének fedőneve. A sorozat egyik újítása a korábbi hasonló témákat boncolgató alkotásokkal szemben, hogy itt a történelem rossz fiúinak szemszögéből éljük át az eseményeket, valamint lényeges különbség az is, hogy itt nem drámai, sokkal inkább humoros történetmesélés zajlik. De felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a sorozat elsősorban az amerikai közönségnek készült, és közülük is inkább azoknak, akik rendelkeznek történelmi ismeretekkel a Nixon érával kapcsolatban.

A Fehérház vízszerelői műfajilag inkább szatíra, melyről a produkció készítőjét, David Mandelt is megkérdezték. Aki elmondta, hogy ő maga nem komédiaként tekint a sorozatra, hiszen számára Amerika egyik legsötétebb időszakát eleveníti meg. Így műfaj szempontjából úgy fogalmazott, hogy a sorozat egy tragédia, ami megnevettet. A széria nem csak történelmi szála, de a parádés szereposztás miatt is ajánlott, hiszen két olyan sztárral találkozhatunk benne, akik nem csak filmekben, hanem sorozatokban is bizonyították tehetségüket. A szériában Howard Huntot, a három Oscar jelöléssel rendelkező Woody Harrelson alakítja, aki a True Detective-ben is lehengerlő színészi játékkal örvendeztette meg a nézőket Matthew McConaughey oldalán. A sorozat másik vízszerelőjét, Gordon Liddett pedig Justin Theroux amerikai színész formálta meg, akinek egyik legismertebb sorozatszerepe a 2014-ben indult Hátrahagyottak című szériában volt, melyben egészen 2017-ig játszott.

A Fehérház vízszerelői, zeneszerzői székében Jeff Cardani, amerikai komponista foglalt helyet, aki a klasszikus zongora mellett gitáron és dobon is kiválóan játszik, sőt, tagja egy rockzenekarnak is. Nevével olyan produkciók kapcsán találkozhattunk már, mint a 2014-ben az HBO csatornáján bemutatkozó Silicon Valley vagy a Wilfred című vígjátéksorozat Elijah Wood főszereplésével. Most azonban, hogy elkerüljünk egy csőtörést, következzenek további zenei részletek a Fehérház vízszerelői című sorozatból, mellyel ugyan búcsúznak már a sorozatok, de várjuk Önöket jövő héten is, amikor a Yellowstone című szériáról tudhatnak meg érdekes adatokat. Tartsanak velünk akkor is!

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az egyes villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között karbantartás miatt. Zugló vasútállomás és a Göncárpád város központ között pótló busszal utazhatnak. Holnap napközben útszűkületre számítsanak, szakaszosan a Belgrád rakparton, mert kertészek dolgoznak. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamossal utazhatnak a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma a késő esti órákban az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon, vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Klasszik Rádió 92.1-en folytatódik Cine Music című filmzenei műsorunk, a mikrofonnál továbbra is Hávarga Marian. A Cine Music utolsó fél órájában egy olyan világhírű zenész egyik filmzenéjéből hallhatnak részleteket műsorunk követői, akinek ugyan filmzenei munkássága nem tekinthető terjedelmesnek, azonban több olyan aláfestést is komponált, melyet méltán nevezhetünk rendkívülinek. E neves művész nem más, mint Peter Gabriel, a 2002-ben bemutatott film címe pedig 1200 mérföld hazáig. Amióta a 6-szoros Grammy-díjas énekes a 70-es évek közepén elhagyta a zenekart, amelynek alapító tagja volt, sok víz lefolyt a Dunán, a Genesisből kiválása óta eltelt évtizedekben pedig saját jogán is világsztárrá vált. Pályafutása alatt rengeteg dalt írt, közülük sok megjárta a slágerlistákat is. Olyan filmekben hallhattuk korábbi, vagy épp kifejezetten odaírt számait, mint a Született gyilkosok, az Angyalok városa, a New York bandái, illetve olyan sorozatokban, mint a Miami Vice, a Helyszínelők és a Stranger Things. A Wall-E című animációs science fiction Down to Earth című Thomas Newman-nel közösen jegyzett betét daláért pedig Oscar jelölést kapott. A világzenei profilú lemezkiadót is alapító Gabriel számítógépes játékok mellett dokumentum, rövid és természetfilmhez is komponált instrumentális aláfestést egészest és közreműködései vonatkozásában viszont mindössze hármat találunk, a Madárkát, a Krisztus utolsó megkísértését, valamint az 1200 mérföld hazáig című drámákat. Utóbbi valós történeten alapul, Ausztrália múltjának egyik sötét időszakába kalauzolja el a nézőt. Az ország őslakosai 100 éven át szálltak szembe a földjeikre szemet vető fehér telepesekkel. Jogaikat ma már külön törvény védi. 1931-ben viszont egy úgynevezett fővédnök foglalkozott a nyugat-ausztráliai benszülöttekkel. Asszimilációs szándékból A.O. Neville-nek joga volt szüleiktől elszakítani bármely őslakos gyereket, akiket egy nagy telepre vittek. A film egy testvérpár, valamint unokatestvérük története. A táborba került három kislány elszökik fogvatartói elől, és élelem nélkül vágnak neki a hazaútnak a sivatagban. Nyomukban üldözőik, egyedüli tájékozódási pontjuk pedig az a nyulakat távol tartó hosszú kerítés, amely végeláthatatlanul szeli át a kietlen tájat. Neville szerepében Kenneth Branagh-t láthatjuk, míg a rendező Philip Noyce, aki a halálos nyugalommal aratta első sikerét, és ezt olyan alkotások követték, mint a Férfias játékok, a Végveszélyben, az Angyal, a Csontember vagy a Salt ügynök. A direktor így mesélt a zene megszületéséről. Peter Gabriellel Londonban találkoztam, hogy egyeztessek vele az 1200 mérföld hazáig és a csendes amerikai kapcsán, melynek forgatása már be volt ütemezve. Az egyikért $1 millió, a másikért viszont semmit sem tudok fizetni, mondtam neki, majd elmeséltem mindkettő történetét. Másnap felhívott, és közölte, hogy azt választja, amelyikért semmit sem kapna. Arra kért, hogy küldjek el neki minden olyan hangot, amit a lányok hallhattak az útjuk során. A fák suhogását, a madácsi csergést, a folyó morajlását, és így tovább. Ő teremtette meg azt a hangzásvilágot, amely a gyerekeket vonzza otthonuk felé. Peter csodálatos soundtrackje teljesen megváltoztatta a filmet, nélkülözhetetlen eleme a hangulat megteremtésének. A zeneszerző egy atmoszférikus hangulatképekben gazdag muzsikát komponált, melyben átdolgozva megjelennek egyes korábbi szerzeményeinek részletei is. Vonósok mellett számtalan egzotikus hangszert használt fel ahhoz, hogy hűen szemléltesse a gyerekek félelmét üldözőiktől, valamint a túlélés reménytelenségét és a sivatag ürességét. Ezen hangszerek egy része olyan tradicionális dobok közül kerültek ki, mint például a brazil szurdó, az afrikai dzsembé és az ír bodrán. Kifejezetten az ausztrál tájat képviseli a clapsticks, mely elnevezés az ausztrál őslakosok egymáshoz ütött farúdjait takarja, illetve a mélyhangú didgeridoo, de cimbalom, basszusgitár, szintetizátor, tamburin, azaz csörgődob, az íra emlékeztető brazil berimbau, sőt Hammond orgona is erősíti jelenlétével a színpompás kínálatot, és a felsorolás közel sem teljes. Most következzen egy összeállítás az 1200 mérföld hazáig zenéjéből, melyért Peter Gabrielt Golden Globe díjra jelölték, és melyről bővebben a filmzene.net oldalon is olvashatnak. A zenei részletek előtt azonban elköszönünk hallgatóinktól, búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink Glock Melinda, technikus kollégánk, a Cinemusic szakmai partnere, a filmzene.net csapata és a műsorvezető Hávarga Marian. További kellemes estét kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a mesélőbudapest@klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
3: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. A boltok többsége kedden nyit. Pünkösd után vágányfelújítási munkák kezdődnek a MÁV-nál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 17 fiatal feltaláló, illetve tudós vehette át, összesen 12 projektért. A nyertesek a pénzjutalom mellett a legnagyobb nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték. A 35. innovációs olimpiára minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök, többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek. A pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menet időre kell számítani. Nagyon erős UVB-sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban mindig alkalmazkodunk ahhoz, hogy éppen hol járunk a naptárban, és hogy milyen ünnep van a környékén. Most a pünkösd lesz az, amiről szó lesz, de milyen formában, vagy hogyan közelítetted meg most a budapesti pünköstöt?
2: Azt gondolom, hogy a karácsony és a húsvét után a kereszténység harmadik főünnepe az a pünkösd, a Szentlélek eljövetelének a napja, a keresztény egyház születésnapja, mondhatjuk így is. Ez egy jóval kevésbé ismert ünnep, mint a karácsony vagy a húsvét. Pünkösd ünnepét már a Rákosi korszakban is felszámolták, és pünköst hétfőt munkanappá tették, és ezáltal annyira elvilágiasodott az ünnep, hogy hiába lett 1993-tól újra munkaszüneti nap, nagyon sokak számára ez csak egy hosszú hétvégét jelent igazából. De valóban megvoltak pünkösnek is a maga hagyományai, bár a szokásrendje nem volt annyira kidolgozott, mint karácsonynak vagy húsvétnak, de elmondhatjuk, hogy a régi Budapesten is szokás volt a pünkösdi búcsú, a pünkösdölés, illetve a pünkösdi király választás, ez a régi népszokások közé tartozott. De azt is fontos tudnunk, hogy a pünkösd az egy mozgó ünnep, tehát nem egy olyan, mint december 24-e karácsony, hiszen a pünkösd időpontja mindig a húsvét szombatja utáni 50. napra esik. Maga az elnevezés is abból ered, hiszen a görög Pentekoszté szó jelentése 50. És azért mondjuk, hogy ez a keresztény egyház születésnapja, mert Jézus mennybe menetele után a tanítványok együtt maradtak, és várták a Szentlélek eljövetelét, aki 50 nappal később jött el, szállt le rájuk, és ezért ünnepeljük pünkösd vasárnap, illetve pünkösd hétfőn, kereszténységnek a harmadik legnagyobb ünnepét. És ha már a Szentlélekről beszélünk, akkor a mai nap arra gondoltam, hogy egy olyan templomról beszéljünk, az első olyan fővárosi templomról, amelyet kifejezetten a harmadik isteni személynek, a Szentléleknek szenteltek. Ez pedig nem más, mint a 14. kerületben, a Kassai tér 2-es szám alatt található Hermina mezői templom, amelyet 1937-ben szenteltek fel. Petrovácz Gyula építészmérnök tervei szerint készült neoromán stílusban, és itt tényleg nagyon-nagyon szép és rendkívül sok formájában látjuk Szentlélek megjelenítését, ami ennek az ünnepnek mindenképpen egy fontos része.
1: Ebben a templomban tehát rengeteg műalkotás van?
2: Így van. Nagyon sok szobron, festményen, ablakon és mozaikon is megjelenik a harmadik isteni személy, a Szentlélek. A Szentlélek különben legtöbbször galamb formájában kerül ábrázolásra. Hogyha megnézzük például akár a Szent Háromság téren, a Szent Háromság oszlopot is, annak a tetején látjuk az Atyát, a Fiút, Jézust, és galamb formájában a Szent Lelket. Tehát, hogyha templomokon, műalkotásokon galambot látunk, akkor az legtöbbször a Szentlélekre utal. A templom főoltára például szintén ábrázolja a Szent Lelket, illetve két imádkozó angyalt is. Továbbá a templom homlokzatán látjuk a Szentlélek 7 fő ajándékát mozaik formájában. Ezek a következők: bölcsesség, értelem, jó tanács, erősség, tudomány, jámborság és az Úr félelme. Illetve a templomnak 85 üvegablaka van, ezt Zsellér Imre üvegfestő alkotta meg, és ezek között is megjelenik például Jézus Krisztus, a Szentlélek 7 ajándéka, már említettek, magyar szentek és a főváros címere is megjelenik.
1: Ez a templom valahogyan megúszta a második világháborút, vagy érintette, nem érintette, mennyire esett ki?
2: Ez a templom is jelentős károkat szenvedett a világháború alatt, és csak a 70-es évek vége felé sikerült helyreállítani. A templomnak egészen 1987-ig nem volt orgonája, mivel a felszentelésekor háborús események miatt nem volt lehetőség beszerzésére, és ennek a 87-es orgonának az az érdekessége, hogy az esztergomi bazilikából, illetve a budapesti Mátyás templom is beépítettek egy-két régebbi sípot.
1: A felszentelése tehát megtörtént ennek a templomnak, de közben volt olyan más templom is, amelyet a Szentlélek tiszteletére szenteltek fel?
2: Igen, ilyen például a második kerületi Remetekertvárosi Szentlélek templom.
1: Egy picit visszatérve azért még a Hermina mezői Szentlélek templomhoz és a pünkösthöz.
2: A Hermina mezői Szentlélek templom a búcsúját pünköstkor ünnepli, és ha búcsúra nem is jutunk el, de mindenképp érdemes egyszer ellátogatnunk ide, hiszen tényleg lenyűgöző a templom belső gazdagsága és meghittsége.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a pünkösfürdő történetét ismerhetik meg, és Kingával beszélgettünk, hogy most így vajon a római korba megyünk-e vissza időben, vagy nem megyünk addig vissza időben, és az utóbbi a helyes válasz.
2: Igen, azért gondolhattad te is, vagy lehet, hogy a hallgatók is a római korra asszociálnak, mert a pünkösfürdő ugye a mai Óbuda területén van, ahol sok római romot találunk, erről nagyon sokat beszéltünk már, de most nem megyünk olyan sokat vissza az időbe, hanem csak 1934 pünköst hétfőjéig megyünk vissza.
1: Mert hogy
2: akkor egy érdekes telefonhívásra került sor. Dr. Ember Sándor jogtanácsost hívták fontos ügyben telefonon. Ő ugyanis korábban, néhány évvel korábban telket vásárolt, Békásmegyer közelében Sándor jogtanácsost hívták fontos ügyben telefonon. A telefonhívás

0: Azok után, hogy egy dunai evezőtúra során véletlenül hallotta meg a hírt, hogy ott a környéket felparcellázzák, úgyhogy kitűnő érzékkel megvásárolta ezt a területet, amely aztán, mint kiderült, nem csak értékes gyógyvizet, hanem egy egészen különleges, páratlan régészeti leletet is rejtett. Erről fogunk most egy picit részletesebben beszélni.
1: A főváros, illetve ugye Magyarország is fürdőkben gazdag, és gyógyvizekben is gazdag. Itt én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy haladtak az ásatások, illetve mi minden került elő.
0: Igen, ebben az időben, a 20. század 20-as, 30-as éveiben tényleg elmondhatjuk, hogy a főváros és a főváros környéki fürdők, strandok aranykora volt ez. Ne felejtsük el, hogy 1922-ben megalakult a Budapest Fürdőfőváros Egyesület, és 1929-től már törvény szabályozta a fürdő életet, és hát ebben az időben már nemzetközi szinten is megbecsülés és hírnév övezte a fürdőkultúránkat, hiszen 1929-ben Báró Korányi Sándort megválasztották a Nemzetközi Balneológiai Társaság elnökének, és később 1937-ben a Gellért szálló adott otthont a Nemzetközi Egyesület első kongresszusának. Tulajdonképp azóta mondhatjuk azt, hogy Budapest a világfürdő fővárosa.
1: A fürdők mellett felélénkült akkor a strandok iránt az érdeklődés is.
0: Így van, számos kisebb-nagyobb strand létesült, ahova a korabeli beszámolók szerint özönlöttek a vendégek, és hát a bulvár sajtó is szívesen beszámolt mindig arról, hogy egy-egy híresség éppen hova látogatott, melyik strandot ejtette útba, és minden bizonnyal ez a strandláz motiválhatta Ember Sándor jogtanácsost is arra, hogy a Dunaparton lévő telkén fúrásokat kezdjen el, gyógyvíz után kutatva.
1: Azt említetted, hogy egy evező túrán értesült arról, hogy felparcellázzák ezeket a területeket, és akkor ő vásárolt.
0: Igen, ez tényleg egy szinte mesébe illő történet, hiszen gyakorlatilag attól a perctől kezdve, hogy ő eldöntötte, hogy megvásárolja ezt a területet, szinte minden arannyá változott a keze alatt. Erről nagyon szépen be is számolt ő, hiszen 1945 után ő emigrációba kényszerült, és a Krónika című kanadai lap 1981. szeptemberi számában írt is erről, úgyhogy ezt én felolvasnám.
1: Rendben.
0: Idézem tehát Ember Sándort. Annak idején, mint a Magyar Atlétikai Klub tagja, gyakran jártam kihevezni arra a tájra. Gyönyörű pázsit volt ott, évszázados fák, melyek alatt kellemes volt heverészni. Mikor egy nap félfüllel meghallottam, hogy fel akarják parcellázni, 5000 pengővel többet kínálva érte, megvettem az egész területet. Csak azután derült ki, hogy gyógyvize van, és nagyon gazdag régészeti leletekben. 5 réteget sikerült feltárni, egészen az új kőkorszakig. A kréta-mikénéi kultúra felszivárgott idáig. Ugyanazok a gyönyörű cserepek, rengeteg emberi csont.
1: Tehát ez már ugye 1981-ben történt, amikor ő beszámolt erről, de ugye az 1920-as, 30-as években vagyunk eredetileg.
0: Így van, már az 1920-as években vette meg a terület egyik részét, és itt már akkor állt az ő villája is, és ennek szomszédságában bukkantak rá a régészeti leletekre 1931 őszén, és 34-ben pedig a gyógyvizet találták itt meg. Ezek az ásatások még jó sokáig folytatódtak, míg 1936-ban is nagyon fontos tárgyi emlékeket találtak ezen a területen. Biztos, hogy Ember Sándor nagyon örült ennek a történettudomány számára fontos lelet együttesnek, de azért ne felejtsük el, hogy épp egy evező túra volt az, ami a telek megvásárlásához vezetett számára, hiszen a Magyar Atlétikai Klub tagja volt Ember Sándor, úgyhogy őt inkább a vízisportokban rejlő lehetőségek foglalkoztatták, és meg is hívta a telekre Pávai Vajna Ferenc geológust, a magyar hévízkutatás egyik nagy alakját, aki eleinte nem sok reményt fűzött a területen lévő gyógyvízhez, ő pedig Ember Sándor mindenképpen kötötte az ebet a karóhoz, hogy fúrjanak le, mert hogy vizet fognak találni az agyagréteg alatt. És éppen pünköst hétfő volt, amikor felhívták telefonon őket, ugye a feleség vette fel a telefont, azzal a felkiáltással, hogy megvan a víz, és mivel ez pünkös hétfőn történt, így lett a fürdő pünköst fürdő.
1: Innen folytatódik a történet, pünkös fürdő története.

0: főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban Pünkösfürdő történetébe kezdtünk bele, és most folytatódik. Ugye az 1930-as évek környékére kell visszamennünk időben. Dr. Ember Sándor jogtanácsos az, aki ehhez a történethez kötődik, aki egyébként a Magyar Atlétika Klubnak a tagja is volt. Félfüllel hallotta, hogy bizony el fognak adni Békásmegyer közelében a Duna parton néhány telket, ő pedig megvásárolta. Rengeteg régész lelet előkerült, illetve Pünköst hétfőn jött a telefon, mert hogy ő erősködött, hogy bizony itt sokat kell fúrni és jó mélyre kell fúrni, hogy megvan a víz, amelyet ugye egyébként a felesége adott át üzenetként. Így lett Pünkösfürdő. Innen folytatjuk a történetet.
2: A sikeres fúrások és a gyógyvíz felfedezése után elkezdődött az érdemi munka, alig több mint egy év telt el, és készen is állt a pünkösfürdői strand. Ne felejtsük el, hogy a terület akkor még nem volt Budapest része, de a közlekedés már akkor is ugyanolyan jó volt, mint ma, hiszen amikor a strandot megnyitották, akkor már a Margit hídtól körülbelül 25 perc alatt hévvel el lehetett jutni Békásmegyerre, és rendszeres autójárat is közlekedett a békásmegyeri hívállomástól a pünkösfürdői.
1: Ki volt a strandnak a tervezője? Az, akire így elsőre gondolunk?
2: Hajós Alfréd volt a magyar delfin, ugye az újkori 1896-os olimpia első magyar bajnoka, aki emellett, hogy olimpiai bajnok volt, kiváló építész is volt, és a strand kialakításán túl további terveket is készített. Ezeknek a látványterve fennmaradt ugyan, de végül nem valósult meg. A strand 1935. július 6-án nyílt meg. Nagyon színes élmény beszámoló van a strand megnyitásán. A Nemzeti Újság másnapi száma Kiszállni Pünkösfürdő címmel számolt be erről, és hát a lap is hangsúlyozta, hogy a Pünköst forrás vizéből táplált fürdő vize vetekszik Budapest akármelyik termálfürdőjével, tehát tényleg nagyon jó, kiváló minőségű vizet találtak. A hív vonalán külön vonat is indult az eseményre, ezt is a cikkből tudjuk, és nagyon előkelő közönség látogatta a strand megnyitót.
1: Kik fogadták a vendégeket?
2: A strand bejáratánál Ember Sándor és felesége, a fürdő megálmodói várták a látogatókat, és hogy mennyire más volt akkoriban a hangulat, erről szintén ebből a cikkből találunk egy nagyon pontos leírást. Idézek egy mondatot. A fürdők körül a 831. számú Szent Kristóf cserkészcsapat cserkészei álltak díszőrséget, a tábori oltárnál Weissenberger Richard, Békásmegyer plébánosa mondott misét, Zsámboki Pál csillaghegyi plébános és Ráb Alajos káplán segédletével. Tehát volt ennek egy nagyon szép egyházi háttere, és úgymond megáldották és hivatalosan felszentelték, hogy megnyitották ezt a strandot.
1: Mi mindent tudhatunk meg még ebből a cikkből?
2: Ember Sándor ezt a beruházást egy svájci tőke érdekeltség bevonásával tudta megvalósítani, és ennek a befektetésnek az eredményeként lett ez a sikeres fúrás. Egész pontosan 556 méter mélységből percenként 2000 liternyi víztömeget sikerült felhozni. Ez a víz nagyon gazdag volt szénsavas és kénsavas tartalommal, és 25 fokos volt a víz. Tehát ez volt az a víz, amire a fürdőt tudták építeni.
1: Amikor valaki hirtelen ilyen sikeres lesz, akkor azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatok megváltoznak egy kicsit körülötte. Ráhatott ez?
2: Igen, ahogy az előbb is mondtam, ez a befektetés egy svájci tőkeérdekeltség bevonásával született meg, ugyanis Ember Sándor egyéb tisztségei mellett a svájci főkonzulátusnak volt a jogtanácsosa, és nyilván ez az emberi kapcsolatrendszer volt az, ami a svájci tőke bevonásához vezetett. Összekötetésének egy másik emléke, egy női aktszobor, Gács György alkotása, a mai napig ott van a strandon, ugyanis Gács repülőtisztként is dolgozott, és innen ismerhette őt Ember Sándor. Tehát tényleg megmozgatta az emberi kapcsolatait ahhoz, hogy ez a fürdő és ennek a díszítése létrejöjjön.
1: Kik voltak még ott a megnyitón?
2: Ott volt maga Hajós Alfréd is, röviden beszámolt az építkezés részleteiről, és arra is kitért, hogy egy új rendszerű öltöző kabin egység jött létre, körülbelül 5000 főnyi közönségre tervezve. Tehát ez már akkor is egy nagyon-nagyon szép szám volt. Emellett jelen volt Franz Kienast, svájci főkonzul is, ő is beszélt, hiszen a fürdő létrejöttéhez fontos volt a svájci tőke bevonása, őt pedig Petneházi Antal államtitkár követte, aki a fürdő jelentőségét méltatta a megnyitón. A beszélgetés beszédeket követően pedig gongütés hallatszott, megdördült a mozsárágyú, és végül a nemzeti zászló felvonása jelezte a fürdő megnyitását.
1: Milyen volt a fogadtatása, illetve utána hogyan működött a pünköst fürdő?
2: A nyitást követően a 30-as években a fürdő továbbfejlődött, új medence, új kabinsorok létesültek, és hát szükség is volt mindenre, hiszen egyre népszerűbbé vált ez a fürdő, és ez így van szerintem a mai napig is. A 2000-es évek elején a nagy felújításon esett át a strand, és hát reméljük, hogy idén is megnyit, és sokak örömére sokan mehetünk a pünköst fürdőbe, pünkös napját követően, úgyhogy használjuk, élvezzük a budapesti fürdőkultúra áldásos hatásait.
1: Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatot. Most a várba fogunk ellátogatni, a vár környékére, az első kerületbe, és a Houdini házat ismerhetik meg. Szerintem a név már mindent elmond, de hogy vajon bent mit találunk, hát erről fog szólni a következő néhány perc. Hova megyünk vissza időben, hiszen a helyszín az már nagyjából megvan, de azért mondjuk-e pontosan.
2: Igen, hát tulajdonképpen, hogy ki is volt Houdini, hogyha már a Houdini házról beszélünk, akkor talán őt is egy picit jobban megismerhetjük, és utána pedig erről a magángyűjteményről, mert ez nem egy állami múzeum, hanem egy magánkezdeményezés, ami szerintem egy nagyon jól sikerült kezdeményezés. Erről is beszélhetünk. Minden idők legnagyobb szabaduló művészéről van szó. Ő 1874 márciusában született Budapesten, a Terézvárosban, az akkori Rákos Árok utcában, ez ma a Csengeri utca, és ő Weisz Erik néven látta meg a napvilágot, különben beszéltünk már róla korábban, a születése évfordulója kapcsán. Zsidó családba született, 4 éves volt kis Erik, amikor a család kivándorolt az Egyesült Államokba, és Wisconsin állam Appleton nevű városában telepedtek le. Elég rossz anyagi helyzete volt a családnak, így a kisfiú korán dolgozni kényszerült, újságot árult, cipőpucolóként dolgozott, és itt ismerkedett meg egy utazó bűvésszel, bizonyos dr. Lynn mutatványaival. Ezek a mutatványok annyira ámulatba ejtették őt, hogy ekkor kezdett el komolyan érdeklődni a bűvészet iránt. 12 évesen megszökött otthonról, remélve, hogy jobb munkalehetőséget és jobb életet talál magának. Végül eljutott New Yorkba, nyakkendőkészítőként dolgozott, és ekkoriban kiskamaszként olvashatta el élete első bűvésztárgyú könyvét, amelyet Jean-Eugène Robert Houdin életrajza volt. Őt tartjuk a mai napig a modern bűvészet megalapítójának. És annyira nagy hatással volt rá ez a könyv, hogy ekkor vette fel a művész nevét, és a Houdinből egy i betűt tett a végére, és így lett Houdini a francia névből, egy pici változtatással így vette fel a saját művész nevét, és ettől kezdve a kollégájával együtt a Houdini testvérekként léptek fel. Aztán megismerte feleségét, Wilhelmina Beatrice Ránert, akit hamarosan feleségül is vett, és az 1900-as évek elejétől kezdve szenzációs ismertségre tett szert. A szabadság, a szabadulás és a titkok metaforájává vált az ő neve, lélegzetelállító bűvészmutatványokkal, szabaduló trükkökkel szórakoztatta a nagy érdemű közönséget, és idén lesz 100 éve, hogy 1926. október 31-én Detroitban elhunyt. Ez tehát az ő élete dióhéjban.
1: És aztán elmegyünk a Várnegyed legszebb részéhez, dísztér 11-es számú ház földszintjén kapott helyet, tehát a Houdini ház, ahol, ahogy említetted is, ez egy magánkiállítás.
2: Igen, először is maga a lokáció tekintetében, ahogy mondtam korábban, az ő eredeti szülőháza már nem áll, tehát egy új helyszínt kellett ennek találni, és szerintem az ötletgazda és a kezdeményezés nagyon jó helyszínt talált, hiszen a várban rengetegen látogatnak, külföldiek, helyiek egyaránt, és a Houdini neve tényleg szinte mindenkinek ismerősen cseng, úgyhogy így került a dísztér 11-es szám alá. Maga a kezdeményezés különben Dávid Merlini kezdeményezése volt, ő egy nemzetközileg is elismert magyar szabaduló művész, és ő hozta létre ezt a házat azzal a céllal, hogy itt, az ő szülővárosában méltó képpen tudjunk megemlékezni Harry Houdiniről.
1: Mi minden található a múzeumban?
2: Nagyon sok érdekes Houdinihez kapcsolható személyes tárgyat találunk itt. Például a család bibliáját, ami nagyon érdekes, hiszen zsidó családba született Harry Houdini, de több bibliája is volt a családnak. Különböző bilincseket, kulcsokat, ládákat találunk, illetve Houdini életének dokumentumait, és a személyes levelezést is találunk Houdini és több levelező társa között, illetve az Adrian Brody főszereplésével Magyarországon forgatott Houdini című film eredeti kellékei is itt találhatók a múzeumban. Ezen túl, hogyha valaki ellátogat ide, azon felül, hogy megnézzük ezeket a személyes relikviákat, egy igazi interaktív élménnyel leszünk gazdagabbak, hiszen a kiállítás részeként fiatal magyar bűvészek élő showval szórakoztatják a közönséget, különböző szemfényvesztés és trükkök várják a látogatókat, és a végén látogatás végén Harry Houdini árnyéka mellett is készíthetünk egy fényképet. Tehát egy igazi, tényleg szórakoztató élményről van szó, interaktív módon idézi meg a szabaduló művészet hangulatát. Azt gondolom, hogy tényleg elmondhatjuk erről a helyről, hogy Houdini egyfajta szellemi szülőházaként várja a látogatókat.
1: Látogassanak el ide is, hogyha tehetik. Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovadban a bennünk élő gyermeket ébresztjük most fel egy picikét, hiszen a gyermeknapok történetéről fogunk beszélgetni május utolsó vasárnapja, ugye? A gyermeknap. Milyen történettel készültél már?
2: Nagyon érdekes a gyereknapok története, nem olyan vidám és örömteli, mint amilyennek elsőre gondolnánk, mint ahogy most szoktuk ünnepelni. Egészen 1906-ig kell visszamennünk, hiszen ekkor tartottak először gyereknapot a fővárosban, és hát tényleg, hogyha időgép segítségével visszamehetnénk, akkor azt láthatnánk, ahogy mondtam, nem egy örömteli akció, hanem ez egy segélyakció volt annak idején az árva és rossz sorsú gyermekek javára, de ezt egy olyan népünnepé kísérte, amely a korabeli beszámolók szerint tényleg a társadalom minden rétegét megmozgatta. Adománygyűjtő persejek mellett hölgyek a legelőkelőbb családokból is részt vettek, az utcákon zenészek, mutatványosok vonultak, és nagyon-nagyon sok ember adakozott jókedvűen is, tényleg szívből. Hogy mindezt mi előzte meg, nagyon fontos megemlítenünk, hogy az intézményes állami gyerekvédelem az 1901-es Széll Kálmán miniszterelnök nevével fémjelzett gyermekvédelmi törvényekkel született meg Magyarországon. Ez a törvény nemzetközi összehasonlításban is nagyon korán, többek között már arról rendelkezett, hogy a hatóság által elhagyottnak nyilvánított 7 éven aluli gyermekek védelme és ellátása az állam feladata. Tehát itt már ezek a nehezebb sorsú gyermekek bekerültek a látókörbe, és ekkor már el is indult valami, hiszen 1906-ban, ugye 5 évvel később megalakult a gyermekek jólétének előmozdítására hivatott szervezet, az Országos Gyermekvédő Liga.
1: Ez kihez kötődik?
2: Gróf Edelsheim Gyulai Lipót vezetésével történt mindaz, aki nem csak az arisztokrácia, hanem az egész magyar társadalom közismert alakja volt. A Liga pillanatok alatt beágyazódott a társadalomba olyannyira, hogy ők voltak azok, akik 1906. május 26-ára, pont ugyanarra napra esett, mint idén, gyermeknapot, másnapra pedig 27-ére gyermek ünnepet szerveztek. És ahogy mondtam korábban is, a város forgalmasabb pontjain gyűjtőpontokat alakítottak ki, ahol az előkelő hölgyek várták az adományokat. És mellettük sikerült megnyerni a művészvilág tagjait is, akik színházi előadásokat szerveztek, kabaréktól egészen operaházi díszelőadásig mindenféle szórakoztató programmal készültek, hogy egy nevet említsünk, Fedák Sári például kabaré előadással lépett fel.
1: Azt említetted, hogy a város forgalmas pontjain voltak ilyen gyűjtőpontok. Na de volt olyan helyszín, ami kifejezetten fontos helyszíne volt?
2: Igen, például a Városligeti Vósliban rengeteg program várta, ez szerintem olyan lehetett, mint manapság a gyermeknap, úgyhogy ez megmaradt. Idézek például egy 1906. május 22-i számból, az Újság című lapból, itt ugye még csak előre harangozza azt, hogy mi is fog történni a gyereknapon, idézem, érdekes műsor lesz a gyereknapon a Beketov cirkuszban, az állatkert délután nagy népünnepet rendez, sok tréfás mulatsággal, érdekes látnivalóval. Este Ős Budavárában lesz monstre díszünnep. Délután gyermekünnep, gyermekkocsi korzóval, melynek győztesei aranyérem jutalomban részesülnek. Az est legbájosabb jelenete a gyermek szépségverseny lesz, melynek zsűriében előkelő művészek és művésznők foglalnak helyet.
1: Tűha, ez is egy érdekes téma lehet, hogy gyermek szépségverseny. Na, hát lehet, hogy lesz majd ilyen. Na, de nézzük, hogy hogyan alakult tovább ez a szokás.
2: Ez a szokás aztán a következő években is megmaradt. A dátum az sokszor változott, de mindig a tavaszi hónapokra esett, áprilisra vagy májusra a gyermeknapnak az ünnepsége. Itt az adományozás fontossága ezek után is megmaradt, hiszen a boldog békeidők után jött ugye az első világháború, jöttek a forradalmak, jött a trianoni békeszerződés és a 20-as évek gazdasági válságának az időszaka, és éppen ezért az Országos Gyermekvédő Liga nagyon-nagyon sok nélkülöző gyermeken segített ebben az időben, amikor az emberek legnagyobb része szintén nélkülözött. És emellett tényleg a város és az ország vezetői is kiálltak az ügy mellett, nem csak erkölcsileg, hanem anyagi támogatásokat is adták az ügyhöz. Évről évre megmozdult a város ezekre a gyűjtőakciókra, de azt olvassuk például, hogy 1938-ban már 127 helyen állított fel gyűjtőhelyet az Országos Gyermekvédő Liga főváros szerte, és itt is a politikai vezetők, közjogi méltóságok feleségei mindig jelen voltak, abszolút aktív szerepvállalásban voltak érintettek, színészek, színésznők is felhasználták a hírnevüket a nemes cél érdekében, és ott ültek az egy-egy színház épülete előtt elhelyezett asztaloknál.
1: Ezek a gyermeknapi rendezvények, vagy kétnapos események, ezek meddig tartottak?
2: 1943-ban volt az utolsó, ilyen értelemben hagyományosnak vett gyermeknap. A gyűjtés a híradások szerint zuhogó májusi esőben történt, és hát mondhatjuk azt, hogy így búcsúzott elhúzott Budapest a háború előtti világtól, a háború előtti világ gyermeknapjaitól. A háború után pár évig még felelevenítették ezt a szokást, de 1950-től végérvényesen feledésbe merült az adománygyűjtő jellege ennek a napnak, és bár a mai napig is ünnepeljük a gyermekeket május utolsó vasárnapján, itt már inkább csak ez a vidám, vicces fele maradt meg. Hát lehet, hogy nem lenne rossz ötlet feléleszteni azt az eredeti hagyományt is, amikor tényleg gondolunk a nehezebb sorsú gyerekekre is, akár adománnyal, vagy társadalmi szerepvállalással picit feléjük fordulunk, rájuk is gondolunk.
1: Köszönöm.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nagyon erős UVB sugárzás lesz hétfőn. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert, mondta a köztársasági elnök. Pünkösd után vágányfelújítási munkák kezdődnek a MÁV-nál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz a világ minden tájáról érkezett magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrekva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek. A pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb meneti időre kell számítani. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagénum Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 23-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik mai adásában végigvesszük a hét legfontosabb híreit. Az első órában többek között, hogy hét magyar fiatalnak szurkolhatunk a 7. Marton Éva nemzetközi énekversenyen, illetve aggályait fejezi ki a Zeneakadémia az idei Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny kapcsán. A Papagéno Klasszik első órájában a vendégem lesz Kunos Tamás, Kossuth és Prima Primissima díjas előadó művész. 2026. május 30-án különleges kulturális esemény helyszíne lesz a Budai Vár Oroszlános udvara. Több mint 500 citerás gyűlik össze, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. Kunos Tamás ennek a rekordkísérletnek a művészeti vezetője, így minden részletet megtudhatnak. De a vendégem lesz még Tóth Endre, zenetörténész, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetője. Május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten a Református Zenei Fesztivált, amely ingyenes koncertjeivel, irodalmi és művészeti programjaival, valamint közösségi eseményeivel várja az érdeklődőket. Erre a fesztiválra hívjuk meg a hallgatókat. De a Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, és a heti hírösszefoglaló is folytatódik természetesen. Átfogó szakmai egyeztető fórumot tartottak az előadó művészeti és közművelődési szervezetek, illetve 150 millió forintért kelt el Vaszari János színpompás remek műve. Ezek mellett a hírek mellett interjúk is érkeznek. Peller Károly színész, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, az Együtt a Színpadért jótékonysági gála rendezője lesz. Először a vendégem, hiszen 9. alkalommal rendezi meg nagyszobású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Vígszínházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Valamint a vendégem lesz még Farkas Róbert, karmester is. 5 év után ugyanis leköszön a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri posztjáról Farkas Róbert, akinek pályafutásának ez egy jelentős állomása volt, és örömmel tér majd vissza természetesen egy-egy koncertre a zenekarhoz. Ezután a bejelentés után pedig jött egy újabb hír, hogy a Bartók Rádió zenei díjátadóján az év karmestere díjat kapta meg. Mindezekről fogunk beszélgetni Farkas Róbert karmesterrel. Néhány percen belül egy interjú érkezik, a vendégem pedig Kunos Tamás, Kossuth díjas és Prima Primissima díjas előadó művész lesz. 2026. május 30-án különleges kulturális esemény helyszíne lesz a Budai Vár Oroszlános udvara. Több mint 500 citerás gyűlik össze, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. Erről fogunk beszélgetni, hiszen Kunos Tamás ennek a rekordkísérletnek a művészeti vezetője.

0: Apogénum Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kunos Tamást, Kossuth díjas és Prima Primissima díjas előadó művészt. Üdvözlöm és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én köszönöm a meghívást a műsorba, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: 2026. május 30-án különleges kulturális esemény helyszíne lesz a Budai Vár Oroszlános udvara. Több mint 500 citerás gyűlik össze, és hogy miért és ennek vajon milyen előzménye van, és miért mi beszélgetünk, na az fog kiderülni a következő jó néhány percben. Ezt el is árulom a hallgatóknak, hogy ugye ön ennek a rekordkísérletnek a művészeti vezető. És hát én azt gondolom, amikor egy ilyen dolog megtalálja az embert, akkor először van egy nagy öröm, aztán meg van egy olyan, hogy húha, akkor ezt most hogy fogjuk megoldani? Ez önnél is így indult? Vagy azért nem volt ennyire meglepő?
2: Nagyon ráérzett a folyamatok egymás utániságára, mert bizony ez így történt, hogy tavalyi évben, 2025. augusztusban futottam ezt a Tímeával egy népzenei műsoron, és ott rákérdeztem, hogy Timi, hát 2024-ben született egy magyar rekord, ahol 201 citerás muzsikált együtt Nyíregyházán. Nem gondoltál ennek a folytatására, hiszen ez az egy fantasztikus teljesítmény volt. És akkor mondta, hogy hát tulajdonképpen miért ne? Uh-huh. És akkor mondtam, hogy szervezzük meg együtt, de mondom, akkor ez legyen egy nagyobb szabású, és itt jött az a gondolat, hogy mihez párosítsuk, és bizony, hát egy kiemelkedő sporteseményhez, ami május 30-án a Bajnokok Ligája döntője egyébként Budapesten a Puskás Arénában, tegyünk hozzá egy világra szóló magyar kulturális kezdeményezést, egy Guinness rekordot. Uh-huh. Na hát itt ez volt az első mondat, ami elhangzott a beszélgetésünk során.
1: Trencsényi Tímeáról beszélgetünk, aki a Rétközi Ifjúsági és Kulturális Egyesületnek egyébként a művészeti vezetője, és akkor most ő azt mondta, hogy jó, akkor szervezzük ezt meg, hogy a helyszín az legyen a Budai Vár Oroszlános udvara, szervezzük meg a citerások, hogy ide jöjjenek és együtt játszanak. Na de ahhoz, hogy ez megvalósuljon, azért sok mindennek kell még teljesülnie, hiszen meg kell tanulniuk a darabot, értesíteni kell őket. Ez volt a folyamat következő lépése?
2: Ez még jelenleg is zajlik. Uh-huh. Annyira örülünk, hogy így megmozdult a Kárpát-medence egésze, mert hogy a körülölelő országok szinte mindegyikéből csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, és most már közel járunk a 600 regisztrálthoz. Ami azt gondolom, hogy egy fantasztikus szám, és még soha nem szólalt meg egyszerre ennyi citera a világon. Tehát ez, ha sikerül a kritériumoknak, amire majd tér, egy fantasztikus szám, és még soha nem szólalt meg egyszerre ennyi citera a világon. Tehát ez, ha sikerül a kritériumoknak, amire majd térjünk ide, most befejezem a mondatot, akkor ebből bizony

0: is fog énekelni egyébként népdalkórus a citerásokkal, tehát lesz hozzá énekszöveg is, nem csak hangszeres instrumentek fognak megszólalni az Orosz János udvarban. Tehát, hogy ezeket ők hónapokon keresztül tanulták. És hát azért különleges ez, mert a legfiatalabb résztvevője ennek 8 éves, és a legidősebb résztvevője pedig 87 éves. Így komoly generációkat ölel át ez a program, és hát azt ki kell emeljem, hogy ennek a művészeti koncepciónak a kitalálója Navier Agárdi Éva lett, aki a 2004-es rekordnál is úgymond karmester szerepet töltött be, hiszen ez is egyik szabálya, hogy egy zenei vezető kell, hogy irányítsa a több mint 500 citerást.
1: A rekordkísérlet majd 16 órakor veszi a kezdetét, de akkor nézzük, hogy milyen kritériumoknak kell még megfelelni.
0: Egyébként érdekes volt olvasni, mert hogy a népzene egyébként egy fantasztikus közeg, zenei közeg, akár a néptánc, a magyar kultúráról beszélve is, akár a képzőművészet, de én most szigorúan a népzenére hagyatkoznék. Rendkívül díszes, de mindegyik tájegységnek megvan a maga kerete és a stílus jegyei, amiből felismerhető, hogy az éppen hova való az a zene, amit játszanak. És itt az első, ami nagyon fontos, tiltás a Guinness részéről, tilos az improvizáció. Tehát mindenkinek, amit az előbb említettem, egy zenei vezető irányításával egy szólamban egy azonos művet kell előadniuk. Ezeknek egy helyszínen kell megtörténnie, és minden résztvevőnek, független attól hányan vannak, egyszerre kell eljátszani. Tehát, hogy az, hogy kit hogyan hallanak, ugye az is nagyon fontos, hogy mindenki hallja a fő vezetőt, a karmestert, és valóban meg kell szólalni a hangszereknek. Az nem működik, hogy valaki csak megjelenik a hangszerrel, tehát az nem lesz rekorder. Tehát játszani kell ezeket a dallamokat. És hogy megvan az, hogy hány percig, azt hiszem, hogy 5 perc felett kell legyen az a darab, amit előadunk, és hát ezt mind dokumentálni. Tími már hetek óta készíti az Excel táblát, és független tanúkat kellett megszólítanunk, akik magyar részről hitelesítik, illetve a Guinness küld egy saját hitelesítőt.
1: Ez a rekordkísérlet tehát a Budai Várban, az Oroszlános udvarban valósul meg, de melyik lesz ez a mű, amelyet eljátszanak a citerások?
0: Ez a szatmári népzene, abból talán egyet emelnék ki, amelyet Pál István szalonna és bandája már igencsak népszerűvé tett, a Zöld erdőben demagos kezdetű magyar népdal, ez mindenképp felcsendül, úgyhogy a közönséget pedig arra fogjuk biztatni, hogy énekeljék majd velünk, mert hogy azt viszont nem tiltja a Guinness, hogy ebből egy igazi közösségi esemény lehessen.
1: Ehhez a rekordkísérlethez egyébként egy egész napos programsorozat is kapcsolódik, és itt családi programok és koncertek is színesítik majd a napot. Kikkel lehet találkozni?
0: Fontos volt számomra, hogy szólítsak meg fiatal generációt, és ugyanúgy, ahogy a résztvevők között, és olyan úgymond évtizedek óta színpadon álló és ismert művész, aki citerán is játszik, na de nem rejtem már vék alá a neveket, hiszen Grillus Dánielt kértem meg, hogy jöjjön, és a sajátos egyéni citera játékát mutassa meg ennek a közösségnek, a citerás közösségnek, illetve nyilván kérni fogok tőle vers megzenésítést, illetve már amikor jönnek regisztrációra, egy órától várjuk a citerásokat, Tuba Őrs és zenekara, egy fantasztikus 17 éves ifjú tehetség, aki 4 hangszeren játszik, 4 népzenei hangszeren, hegedűn, brácsán, cimbalmon és nagybőgőn is. Hát én 16 évesen kezdtem. Én megragadtam a brácsánál 40 éve éppen ebben a 2026-os esztendőben. A mai fiatalok már sokkal pörgősebbek, és talán korábban is kezdik, mint amikor még ezt Sebő Ferencék ugye a 70-es években elindították, és nem volt digitalizáció, nem volt ilyen gyorsasága. Na de Tuba Őrsi zenekarán kívül a Pannonia Citera zenekar egy nagyon izgalmas kis koncertet tesz össze, ahol nem csak szóló citerákat hallhatunk, hanem a bőgő citera is megjelenik, ami egy külön olyan, mint egy vonós négyes, csak citerára átültetve, tehát van a prímás, a terces, a brácsás és a bőgős citerás, úgyhogy ebből is lesz egy ízelítő gyerekeknek tartunk egy hangszer bemutatót a citeráról, illetve úgy hívtuk, hogy hangszer simogató, tehát egyfajta érdeklődéssel lehet lenni ez iránt a hangszer iránt, hiszen cél, hogy a következő generációnak mindig átadjuk ezt a tudást, úgyhogy valahol ez is egy fontos.

0: sajátos része a programsorozatnak, és az estet pedig a Dűvő Zenekar népzenei koncertje zárja mindenki örömére. Nagyon kedves barátaim, őket is konkrétan 4 évtizede ismerem. Fantasztikus muzsikusok, úgyhogy aki teheti, az látogasson föl, és tekintse meg ezt a világon egyedülálló eseményt, amely csak itt és csak 16 órakor május 30-án lesz látható.
1: A Budai Vár Oroszlános udvarában én nagyon-nagyon kívánom, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy csak szeretnék, és hogy Guinness rekord ez megvalósuljon, és hogy utána erre nagyon-nagyon büszkék legyünk. De közben még az jutott eszembe, hogy a BL-nek a himnusza, az hogy lesz átírva az a mű, és milyen hangszerek fognak megszólalni? Olyan igazi magyaros lesz?
0: Hát tényleg, arról nem is beszéltünk. Bizonyám, hát volt egy olyan gondolat, hogy megszólítom az UEFA-t egy olyan kezdeményezéssel, ahol a magyar népi hangszerek áthangszerelt előadásmódban Tony Britton ikonikus BL himnuszát adnák elő. Erre született egy fantasztikus videóklip is, ami jelenleg még nem lehet publikus, mert az UEFA-tól várom vissza az engedélyeket, ami vélhetően az előadás napjáig meg is érkezik, én nagyon reménykedem, de magát az áthangszerelt művet népi hangszereken, különösen nagy figyelmet fordítva a hungarikum hangszerekre, a tárogatóra és a cimbalomra, ez volt a kérésem a mű hangszerelőjéhez, hogy ezek legyenek kiemelve, illetve hát egy nagyszabású népi énekkar fogja az eredeti 3 nyelven írott dalt előadni, tehát lesz meg benne hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom, tárogató, furulyák és citerák a Pannonia Citere zenekar előadásában a kórussal körítve. Szóval ez egy több mint 30 fős zenekar arra a 3 percre, és azt gondolom ez is egy nagyon különleges pillanat lesz.
1: Egy fantasztikus nap lesz szerintem május 30-a, és most nekünk is lehetőségünk van, hogy részesei lehetünk ennek, ahol több mint 500 citerás gyűlik össze, és közösen felállítanak a legnagyobb citara együttes Guinness világrekordját a Budai Vár Oroszlános udvarában. Én nem is tudom, mit kívánjak. Mit kívánjak? Mi lenne a legjobb?
0: Napsütés.
1: Jó, rendben.
0: Bár van B tervünk, tehát ez nem halasztja el a rekordkísérletet, ha netán az ég nem lesz kegyes, és rossz idő van, de azt előző nap fogjuk csak eldönteni. És hát azt gondolom, hogy egy igazán felhőtlen, örömteli, közösségi összejövetelt. Ennél többet én nem is szeretnék. Csak az, hogy aki oda látogat, az tiszta szívvel, nyitottan jöjjön, és örüljön annak, amit ott lát.
1: Én kívánom, hogy akkor ez mind-mind megvalósuljon, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
0: Én köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam.
1: Az elmúlt percekben Kunos Tamás, Kossuth és Prima Primissima díjas előadó művészt hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Most pedig érkezem a heti hír összefoglaló itt a Papagéno Klasszik műsorában. Hét magyar fiatalnak szurkolhatunk a 7. Marton Éva nemzetközi énekversenyen. Lezárult az előválogató, így kialakult a 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny mezőnye. Az augusztus 31-én induló élő fordulókban összesen 105 versenyző léphet színpadra. A rangos megmérettetés döntőjét szeptember 5-én rendezik meg a Zeneakadémia nagytermében. Az előzsűri Marton Éva elnökletével, valamint Fried Péter Kossuth Díjas opera énekes és Szennai Kálmán karmester közreműködésével döntése értelmében 105 fiatal kezdheti meg a versenyt. Köztük Bartos Barna, Beri Benyámin, Dolhai Luca, Fenyvesi Gabriella Rea, Ortan Vivienne, Szelecki Artúr és Topolánszki Laura. A döntő másnapján egy nagyszabású gála est keretében az operaházban is bemutatkozhatnak majd a résztvevők. És aggályait fejezi ki a Zeneakadémia az idei Liszt Ferenc nemzetközi zongoraverseny kapcsán. A Zeneakadémia zongora tanszakának oktatói állásfoglalást tettek közzé a Liszt Ferenc nemzetközi zongoraversennyel kapcsolatban, amely az eredeti tervek ellenére Pécsett kerül megrendezésre. A közlemény szerint a döntés történelmileg megalapozatlannak, szakmailag indokolatlannak és a magyar zenei hagyományokkal súlyosan szembe menő lépésnek tartják. A korábbi 2025. novemberében közzétett felhívás szerint a versenyt a Budapesti Zeneakadémián rendezték volna meg, a szervezők március elejé módosítása alapján azonban a rendezvény új otthona a Pécsi Kodály Központ lett. A verseny élő fordulóiba tovább jutók 15 fős listáján egyébként 4 kiváló hazai tehetség, Lakatos András, Pellet, Sebestyén, Rozonics Ildikó és Szaniszló Attila neve is szerepel. És amivel folytatjuk, 10 éves álomból ébred a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadása. A Diótörő és a Hattyúktava után Csajkovszkij nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára. Az Operaházban 2026. június 6-a és 16-a között a nemzetközi hírű alkotó Sir Peter Wright koreográfiájával látható 4 szereposztásban a Magyar Állami Operaház zenekara és a Magyar Nemzeti Balett Intézet közreműködésével. A Magyar Nemzeti Balett 2016 tavaszán mutatta be a Pazar látványvilágú nagyszabású produkciót, amelyben 65 balettművész, 7 balettnövendék és 14 segédszínész csaknem 160 szerepet form. Meg. Az operaház felújítása miatt 10 év után tér vissza a darab az együttes műsorára. És amivel folytatjuk, igen, most ez az az időszak, amikor mindig történik valami. Tar Zoltán felfüggesztette Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A mai napon felfüggesztem főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, aki az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. Jelentette be május 19-én a közösségi médiában Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar belső vizsgálatot indít, és a már lezajló eljárások végéig a kollégáival minden szükséges támogatást megad a hatóságoknak annak érdekében, hogy az összes érintett ügyben teljes körűen feltárják a felelősséget. A bejegyzésben azt írta, célul tűzte ki, hogy a tárcájához tartozó támogatások kezelése minden esetben átlátható és tisztességes legyen. És amivel zárjuk a heti hír összefoglaló első részét, hogy elhunyt Scherer Péter. 2026. május 19-én 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színész. A hírt a Néző Művészeti Kft. Jelentette be, amelyet 2009-ben alapított Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Katona László és Gyulai Eszter. Scherer Péter színpadi alakításai mellett számos színházi rendezést jegyzett. Több tucat filmben játszott, Pepét megformálva, a kapát alakító Mucsi Zoltánnal együtt, Jancsó Miklós filmjeinek felejthetetlen párosává váltak. Gyakran szerepelt tévésorozatokban, és szinkron színészként is sokat dolgozott. Filmes szerepei között volt többek között a Kontroll, az Argó, a Magyar Vándor, a Valami Amerika, és a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten. 2026. januárjában a Páger Antal színészdíj átvételekor azt mondta, 3 gyönyörű gyermeke mellett azt tartja legnagyobb sikerének, hogy színészé tudott válni. A Papagino Klasszik első órájában természetesen még egy beszélgetés érkezik. Tóth Endre lesz a vendégem, zenetörténész, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetője. Május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten a Református Zenei Fesztivált, amely ingyenes koncertjeivel, irodalmi és művészeti programjaival, valamint közösségi eseményeivel várja az érdeklődőket. A háromnapos rendezvény különféle programokkal várja a közönséget Budapest belvárosában, a Calvin és a Bakás tér környékén. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Tóth Endre zenetörténészt, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat nagyon nagy szeretettel.
1: Május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten a Református Zenei Fesztivált, amely ingyenes koncertjeivel, irodalmi és művészeti programjaival, valamint közösségi eseményeivel várja az érdeklődőket. Szűk környezetben, több helyszínen lesznek most is programok, ahogyan egyébként, hogyha emlékeznek a hallgatók, már tavaly is beszélgettünk erről, de most szerintem mindig izgalmas az, amikor érkezik egy fesztivál, hogy mi lesz az, ami adja a vezérfonalat, mi lesz az, ami újdonság lesz benne, mi lesz az, ami nagy esemény lesz benne, és hogy aztán a sok kis darabból hogyan áll össze egy fantasztikus mozaikká. Na, milyen lesz a 21. Református Zenei Fesztivál?
2: Ahogy a minden évben most is próbáljuk a tradíció és az innováció elvét egyszerre érvényesíteni a fesztivál megszervezésekor, és megpróbálunk azért a lehetőségekhez mérten bizonyos évfordulókhoz, vagy akár a Református Egyháznak a tematikus évéhez is kapcsolódni. Ez most például az imádság éve, úgyhogy az imádság különösen fontos szerepet kap, hiszen mégiscsak egy református zenei fesztiválról van szó. Ifjúsági csoportok tartanak majd például imaszolgálatot az egyes helyszíneken, illetve lesz a hagyományos késő esti zenés áhítatunk rögtön péntek este a Calvin téri református templomban, és ott például Johann Sebastian Bach hegedű partita és szólószonáta tételei mellett, amelyeket majd Raskóczi Eszter hegedű művész szólaltat meg, Sajkai Zoltán színművész olyan imádságokat olvas majd fel, amelyeket leginkább történelmi személyek írtak, például második Rákóczi Ferenc, vagy Széchenyi István, sőt Szent Györgyi Albertnek is egy szövegét hallhatják majd, úgyhogy itt majd egy ilyen különleges irodalmi, imádságos zenés estet hallhatnak majd. Ha már az évfordulókat említettem, akkor fontos az, hogy 450 éves a Duna melléki református egyházkerület, a hercegszőlősi kánonok, úgyhogy ezt is egy előadással és kerekasztal beszélgetéssel ünnepeljük, illetve az idei orgona a maraton, amely most már tényleg hagyományosnak mondható. Most hosszabb is lesz, mint szokott lenni. Most 5 órán keresztül játszik majd 6 orgonista. Calvin téri református templomban szombat délután 2-től 7-ig. Kiváló orgona művész váltja egymást, és ott pedig Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt életművét helyezik a fókuszba. A protestáns református egyházi zenének két nagy alakjáról van szó. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve halt meg, a fia pedig Gárdonyi Zsolt 80 éves jelenleg, és ha minden igaz, legalábbis ezt írta nekünk vissza, meg is tisztel bennünket a jelenlétével, úgyhogy maga a zeneszerzés ott lesz. Nem kizárólag az ő műveik szólalnak majd meg, hanem a hagyományos klasszikus orgona muzsikából is hallhatunk majd igencsak ismert népszerű darabokat, vagy kevésbé ismert, de izgalmas zenéket egyaránt.
1: A háromnapos rendezvény tehát különféle programokkal várja a közönséget Budapest belvárosában, a Calvin és a Bakács tér környékén. Ezt még nem említettük, bár szerintem abból, hogy melyik templomba hívtuk meg a hallgatókat, már az ezért tudhatták a hallgatók. Az imádság is elhangzott, és az is elhangzott, hogy ugye volt egy pályázat a Református Közéleti és Kulturális Alapítványnak, Imádság a Magyar Költészetben című vers megzenésítő pályázata. Erre milyen művek érkeztek, illetve mindegyik elhangzik-e vajon most ezen a három napon, vagy kiválasztottatok olyanokat, akik valamilyen helyezést értek el?
2: Igen, ez pontosan az utóbbi lesz, és nagyon nagy sikerrel zajlott ez a pályázat. Tehát az újdonságok között végül is ezt is említenünk kell, hogy ott a Bakács téren szombaton kora este lesz ennek a versmegzenésítő pályázatnak a díjátadó gálája. Úgyhogy itt 3 külön díjas, illetve a harmadik, második és az első díjas produkciókat hallgathatja majd meg a közönség, és nagyon izgalmas zenék születtek. Ugye a pályázók választhatták ki a verset igazából a magyar költészet egészéből. Ennyi volt a kritérium, hogy valamilyen imádság fogalmazódjék meg ezekben a költeményekben. És aztán egy 5-tagú zsűri értékelte ezeket. neves zsűri. Egyébként Steinbach József püspök úr is benne volt a zsűriben, rajta kívül pedig Böszörményi Gergely zenei producer, aki a Református Zenei Fesztiválnak az alapítója, Balla Gergely, a Platón Karatajevnek a frontembere, illetve Grillus Dániel, akit nem kell bemutatnunk senkinek a kalákából, valamint Török Máté a Misztrál együttesből, úgyhogy egy kiváló zsűri értékelte. Nem volt könnyű dolguk az értékelés során, és nagyon izgalmas produkciók születtek, hát előzetesen meghallgattam az értékelt helyezett produkciókat, és tényleg nagyon újszerű hangzásvilággal is találkozhatunk ezekben a zeneművekben, amelyek megszólalnak majd ott a Bakács téren. Ilyenkor erre is próbálunk egyébként figyelni, hogy az egyes helyszíneken más-más típusú programok legyenek, más-más műfajú programok. Ugye említettem most Balla Gergelyt, aki egyébként a Platón Karatervvel fel is lép majd, úgyhogy ők lesznek a sztár vendégeink péntek este, de a templomban természetesen klasszikus zene, orgona maraton, illetve az esti zenés áhítat szólal meg, valamint a zárókoncertünk is ott lesz majd a 10 éves központi református kórussal és az Ábrahám konzorttal, de például klasszikus zenei programokat hallhat a közönség vasárnap délután a Károlyi Csekonics Palota gyönyörű váltermében. Itt például az Eperjesi graduálból a Károli Református Egyetem tudományi karának a kórusa énekel nagy részleteket, és utána pedig kamarakoncertek. Szűcs Máté Brácsa művész, aki évekig a berlini filharmonikusoknak volt a szóló brácsása, ő játszik majd Szala Éva zongora művésszel, utána pedig Karasszon Eszter cselló művész, Simon Izabella zongora művésszel, szóval ott is nagyon különleges produkciókat hallhat majd a közönség, és vannak visszatérő vendégeink is, nagyon örülünk, hogy Bágyi Balázs, Bágyi Balázs New Quartettel, ugye egy kis jazzzenét játszik majd szombat délután, valamint lesz hagyományosnak mondható borkóstolónk, egy zenés borkóstoló. Ez az egyetlen programunk, amely regisztrációhoz kötött, a többi teljesen ingyenes, valamint a Csillagtúra című.
1: Ezt akartam még megkérdezni, igen.
2: Sétáinkra, úgyhogy nem ez az egyetlen, tehát két ilyen programunk van, ami regisztrációhoz kötött, és azok pedig szombat délelőtt, kora délután folyamán zajlanak ezek a református kultúrkincseket bemutató belvárosi egyórás séták.
1: A 21. Református Zenei Fesztivál részletes programját egyébként a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány honlapján megtalálják, és itt pontosan el tudják majd olvasni. És azt hiszem, hogy ez az egész családnak jó ez a fesztivál, május 29, 30 és 31-e, hiszen lesznek gyermekprogramok, felnőtt programok, és olyan is, amelyen az egész család részt vehet, ugye?
2: Igen, ez abszolút így van. A Bakás térre is már a kitelepülőink között is például cserkészek jönnek majd, lesznek kézműves foglalkozások is, amelyekre lehet csatlakozni, de tényleg nagyon sok zene is szerintem, azt gondolom, hogy az egész család számára izgalmas lehet, legyen az klasszikus zene vagy népzene, például a Távlónak a táncház, amely szombat este lesz, az mindig népszerű szokott lenni, hogy egy moldvai csángó táncház, és gyönyörű, amikor az egész Bakács téren körtáncot járnak az emberek, annak mindig hihetetlen hangulata van, és ez idén is lesz, ha már a visszatérő vendégeket említettük, de természetesen dicsőítőbb hangvitelű, de mégis könnyedebb népzenei hetésű műfaj is megszólal az Ámír projekt lemezben mutató koncertjével, és megtartjuk például a részfúvós felvonulás rögtön a fesztivál elején, valamint ugye az esti Fáklyás Zsoltár énekes felvonulás szintén péntek este, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
1: És az idei fesztivál mihez kapcsolódik még?
2: Minden évben igyekszünk adománygyűjtéssel is segíteni nemes célokat, nemes ügyeket, és idén a szilágycsehi református templom felújítására gyűjtünk, mert hát borzalmas állapotban van ez a templom, jelentős károkat szenvedett nemrégiben, konkrétan egy része leomlott, úgyhogy erre szeretnénk adományokat gyűjteni idén. Ez egy nemes célja még a fesztiválnak, reméljük ebben is sikerrel járunk majd, és tudunk segíteni a szilágycsehi gyülekezeten az adományoknak köszönhetően.
1: Legyen így, én ezt kívánom, és május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten tehát a Református Zenei Fesztivált a Kálvin és a Bakács tér környékén, és minden részletes programot pedig a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány honlapján pedig megtalálnak. Én pedig kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen, és nagyon sokan látogassanak el.
2: Nagyon szépen köszönjük. Várunk mindenkit nagy szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Tóth Endre zenetörténészt hallhatták, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetőjét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en hamarosan friss hírek érkeznek, hiszen pár percen belül 11 óra lesz, de a Papagéno Klasszik műsora a következő órában is folytatódik. És a heti hírösszefoglaló is folytatódik természetesen. Átfogó szakmai egyeztető fórumot tartottak az előadó művészeti és közművelődési szervezetek, illetve 150 millió forintért kelt el Vaszary János színpompás remek műve. Ezek mellett a hírek mellett interjúk is érkeznek. Peller Károly színész, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, az Együtt a színpadért jótékonysági gála rendezője lesz. Először a vendégem, hiszen 9. alkalommal rendezi meg nagyszabású jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Vígszínházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Valamint a vendégem lesz még Farkas Róbert, karmester is. 5 év után ugyanis leköszön a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri posztjáról Farkas Róbert, akinek pályafutásának ez egy jelentős állomása volt, és örömmel tér majd vissza természetesen egy-egy koncertre a zenekarhoz. Ezután a bejelentés után pedig jött egy újabb hír, hogy a Bartók Rádió zenei díjátadóján az év karmestere díjat kapta meg. Mindezekről fogunk beszélgetni Farkas Róbert karmesterrel. Ha tehetik, tartsanak velünk. Jó rádiózást!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záróakkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
3: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sülyök Tamás tegnap részt vett a csíksomjói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a Hajj, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 23-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, és a heti hírösszefoglaló is folytatódik természetesen. Átfogó szakmai egyeztető fórumot tartottak az előadó művészeti és közművelődési szervezetek, illetve 150 millió forintért kelt el Vaszary János színpompás remek műve. Ezek mellett a hírek mellett interjúk is érkeznek. Peller Károly színész, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, az Együtt a Színpadért jótékonysági gála rendezője lesz. Először a vendégem, hiszen 9. alkalommal rendezi meg nagyszobású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Vígszínházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Valamint a vendégem lesz még Farkas Róbert, karmester is. 5 év után ugyanis leköszön a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri posztjáról Farkas Róbert, akinek pályafutásának ez egy jelentős állomása volt, és örömmel tér majd vissza természetesen egy-egy koncertre a zenekarhoz. Ezután a bejelentés után pedig jött egy újabb hír, hogy a Bartók Rádió zenei díjátadóján az év karmestere díjat kapta meg. Mindezekről fogunk beszélgetni Farkas Róbert karmesterrel. Néhány percen belül Peller Károly lesz a vendégem, színész, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, az Együtt a Színpadért jótékonysági gála rendezője, hiszen 9. alkalommal rendezi meg nagyszabású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Vígszínházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Peller Károly színészt, a SZIDOSZ országos elnökségének tagját, illetve az Együtt a Színpadért jótékonysági gála rendezőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szerintem egy picit most már tudhatják a hallgatók, hogy mi lesz az az esemény, amelyről beszélgetni fogunk, de az is nagyon fontos, hogy miért van ez a jótékonysági gála, és a dátumot még azt természetesen elárulom, ez június 30. A helyszín pedig a Végszínház. Mit jelent az, amikor ott vagytok egymásnak, színészek, színházi dolgozók, alkotók? Milyen az, amikor tényleg egy közösségben vagytok, és egymás mellett álltok?
2: Ez ugye most már 9. éve kerül megrendezésre ez a gála, és minden alkalommal, amikor én fellépőként részt vettem rajta, elképesztő jó volt, hogy olyan kollégákkal találkozhat az ember, akikkel így évközben nem nagyon szoktunk. Akár vidékről, de Budapesten is. Tehát, hogy egy városban vagyunk ugyan, de hát ugye nagyon másik színházban nem találkozunk, és elképesztő nagy beszélgetések szoktak lenni, egymásra találások. Kiderül két olyan színészről, akiről nem is gondolnád, hogy osztálytársak voltak, tehát hogy ilyen elképesztő, ami a háttérben zajlik ilyenkor az is, és valahogy ez energiaszintben látható a színpadon is.
1: Ugye, ahogy említetted, 9. alkalommal kerül ez már megrendezésre, de térjünk a kezdetekhez, miért is jött létre a Színházi Dolgozók Szakszervezete, és ez a nagyszabású jótékonysági gálaest hogyan tud segíteni?
2: Szakszervezet az, mint minden szakszervezet, érdekképviselet, tehát jogi és ilyesmi dolgokban tud segíteni. Igazából a gála létrehozója, vagy megálmodója, az Drága Jó Pécsi Ildikó volt, aki létrehozott egy alapítványt, a Segítsünk Alapítványt, ez a Színházi Dolgozók Szakszervezetének az alapítványa, hogy azoknak a háttérdolgozóknak, akik valamilyen nehéz egészségügyi körülmények közé kerülnek, hogy azoknak tudjon segíteni. És aztán az ő ötlete volt ugye ez a gála, hogy itt akkor fölléphetnének művészek, a nézők kapnak egy élményt, és tulajdonképpen a jegy vásárlásával támogatják ezt az alapítványt. Mindig nagy segítség számunkra. Azt el kell mondanom, hogy most második éve vagyunk a Vígszínházban, és nagy köszönet Rudolf Péternek és a Vígszínház összes dolgozójának. Ők ugyanis a gála teljes bevételét a Segítsünk Alapítvány részére utalnak, nem kérnek semmiféle óriási bérleti díjat, szóval tényleg nagyon nagy segítség. Azt is el tudom mondani, hogy tavaly 6,5 millió forint gyűlt össze, és hát ami szomorú, hogy ez 3 hónapi segélyezése volt elég. Tehát, hogy óriási pénznek tűnik, de tulajdonképpen hát ez jelzi, hogy a szakmánkban mekkora baj van. Hogy sokszor a túlterheltség miatt vannak sérülések, balesetek, és hát az se egy titok, hogy mondjuk egy világosító nem keres túl sokat, sőt, annyira keveset keresnek a színházba, hogy amikor egyszer csak kapnak egy álláshirdetést, hogy elmehetnének normál villanyszerelőnek, akkor elmennek sokszor, mert 3-4-szeresét keresik. Uh-huh. És ráadásul nem kell hétvégén benn lenni, ünnepnapokon benn lenni. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy a színházban ugye a színész egyértelmű, hogy a taps élteti. A háttérdolgozóknak nagyon nehéz, csak az lesz szerintem színházi háttérdolgozó, akit valamilyen szinten megfog a színház, mert ki az a nem normális ember, aki a hétvégét, az ünnepnapjait, a reggelét, a delét, az estét beáldozza azért, hogy egy ilyen helyen dolgozzon, csak aki elvakultan szereti a színházat.
1: Igen, és közben egyébként, amikor elmegyünk a színházba, akkor ugye azt látjuk, amit a színész a színpadon tesz, illetve alakít, és létrehozott egy varázslatot, és közben néha elfelejtjük, hogy hány ember a közös munkája kell ahhoz, hogy egy-egy darab létrejöjjön, és akkor itt tényleg a világosítótól, a berendezőtől a hosszan sorolhatnánk, hogy nagyon sok mindenki.
2: Minkes, kellékes, igen, díszítő, tényleg rengeteg ember dolgozik azért, hogy egy előadás létrejöjjön, és őket nem látjuk. Egyébként például ugye tavaly rendeztem először én ezt a gálát, és ezt mindenképp szerettem volna, hogy a háttérdolgozók megjelenjenek, hogy a néző tudja, hogy miről van szó, és tavaly egy vicces formátumot találtunk erre, hogy nagyszerű irodalmi szövegeket olvastak föl színészek ezekről a háttérszakmákról, és meg is jelent egy-egy háttérdolgozó, tehát amikor, mit tudom én, a díszítőkről volt szó, akkor két díszítő bejött, és kivitték a színészt, vagy Amikor a fodrászról volt szó, akkor egy fodrász állt a színpadon és megcsinálta az adott színésznek a haját. Idén most egy másik formátumot választottam. Most egy kicsit szintén humorral, természetesen színházigazgatókat kértem meg, olyan színházigazgató kollégáimat, akik egyébként előadó művészek, hogy olvassanak föl álláshirdetéseket, hogy nem az, hogy 8 órába keresünk, hanem amit valójában kell csinálni egy öltöztetőnek, hogy azon kívül, hogy fölöltözteti a színészt, azon kívül pszichológusnak kell lennie, néha el kell menni a gyerekért, néha be kell vásárolni a színésznek, ki kell rohanni a gyógyszertárba, meg kell mérni a lázát, ápolni kell a lelkét, hogyha rosszul sikerült egy jelenet. Szóval, hogy igazából, hogy mennyi minden munkája van például egy öltöztetőnek a 8 órán túli munkán kívül.
1: Így van, tehát 9. alkalommal rendezi meg nagyszabású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél ugye most is az, hogy a nehéz helyzetbe került színházi háttér dolgozókat tudja támogatni, de milyen műsorral készültök még, illetve kit láthatunk a színpadon, kikeket?
2: Ugye az előző években mindig úgy volt, hogy mindenki jött és hozta maga kis számát, és én tavaly gondoltam egy nagyot, hogy ez az este legyen ennél különlegesebb, hogy olyan produkciók legyenek láthatóak itt a nézők számára, ami sehol máskor, semmikor nem látható. És ez tavaly óriási siker volt, ami tavaly is nagy siker volt, azt idén is átmentettem, hogy például színész generációk, tehát hogy színésznő édesanyja színésznő lányával, vagy színész fiával lép föl, nem fogom tudni az összes fellépőt elsorolni. Megint több mint 100-an leszünk a színpadon. Szóval például itt lesz Jan Zakata a lányával, Pintér Jankával. Akkor Papa Dimitriu Attina a 3 lányával fog föllépni. De akkor lesznek házaspárok is, mint Kálid Artúr és Murányi Tünde, akik 30 éve nem álltak együtt a Víg Színház színpadán. Akkor lesz testvérpáros Ágoston Katalin és Ágoston Péter, sőt Ágoston Péter a feleségét is elhozza, Széles Flórát. Szóval tényleg elképesztő dolgok lesznek, hát bocsánat, azt, hogy így mondom, de a kedves hallgatók érezzék, hogy idézőjelben mondom, hogy a nagy bölények, Molnár Piroska, Lukács Sándor, Tregicer Fruzsina, Nagy Mari, Császár Angela, Gáspár Tibor, tehát, hogy tényleg csodál, Molnár Piroska, Lukács Sándor, Tregicer Fruzsina, Nagy Mari, Császár Angela, Gáspár Tibor, tehát, hogy tényleg csodálatos nagy színészek, nagyon különleges.

0: fővédnökünk Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere lesz.
1: Június 3-a a Víg Színház együtt a színpadért jótékonysági gála a színházi háttér dolgozókért. Ilyenkor te mennyire izgulsz, illetve ilyenkor te bevállalod-e azt, hogy te is fellépsz, vagy inkább a háttérből irányítod a dolgokat?
0: Hát egyrészt nagyon izgulok, mert meg nagyon sok munka van vele. Minden művésszel beszélni kell, egyeztetjük a számot, hogy mit csináljanak. Van, akit nagyon nehéz rávenni, hogy mit tudom én, énekeljen, hogy itt is egy kicsit pszichológusnak kell lenni, meg hogy jó lesz az a műsorszám. Aztán az aznap nagyon nehéz, mert ugye erre nincs más próba, csak az aznap. És ott nekem aznap kell összeraknom azt, hogy a művészek kényelmesen érezzék magukat, hogy a fény megfelelő legyen, hogy a forgó úgy álljon, hogy a díszletelemek akkor jöjjenek le, tehát hogy ez egy nagyon intenzív munka volt tavaly is. Én azt szoktam mondani, hogy amikor rendezek, akkor nem lépek föl, és idén is ez volt a terv, sajnos nem így lesz, mert van egy produkció, amiben egy nagyon kedves kollégám lett volna, mivel kiderült, hogy ő mégse ér rá, ezért be kell ugranom helyette. Ez pedig a Veresegy Színháznak az Amerikai Komédia című produkciója, amit egyébként én rendeztem, és Simon Kornél mégse tud sajnos ott lenni a gálán, úgy be kell ugranom helyette a Janza Kata partnereként ebbe a dologba, úgyhogy ez is egy ilyen különlegesség lesz ilyen szempontból. Ráadásul azt is el kell mondanom, hogy a Veresegy Színház azért nagyszerű, mert ők anyagilag is támogatják minden évben ezt az alapítványt, tavaly is és idén is.
1: És természetesen ugye nem csak budapesti művészek lesznek, hanem vidékről is érkeznek, ezt se felejtsük el, és Pregicer Fruzsinát említetted, ő pedig ugye nyíregyházi, Móri Zsigmond színházban van.
0: Így van. Hát tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy az ország majdnem összes vidéki színházából lesz művész, aki föllép, ahol van alapszervezet a szakszervezetnek. Ja, azt nem is mondtam, hát például most így eszembe jutott hirtelen, Egerből a Báb Színházból lesz egy Báb musical, ahol az ember és a báb együtt mozog. Ez is szerintem ritkán látható egy ilyen gála műsorban. Akkor a Baltazár Színház művészei ott lesznek. Szóval tényleg megpróbálunk nagyon széles balett, ha csak a műfajokat nézzük, ott is lesz próza, musical, operett, balett. Tehát ugye egy elég széles spektrumon fogunk mozogni az egész műsorra. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy sokszor kérnek mindenféle alapítványok pénzt, hogy segítsenek az emberek, és akkor van megadva egy számlaszám, ahova lehet utalni. A mi estünk szerintem annyival különlegesebb, hogy itt az ember kap egy olyan színházi élményt, amit tényleg sehol máskor nem kaphat. Ekkora csodálatos művészek egy helyen, különleges produkcióval sehol máshol nem láthatóak.
1: A sidos.hu weboldalon egyébként megtalálnak mindent az alapítvánnyal kapcsolatosan is, illetve azzal is, hogyha szeretnék külön támogatni, illetve a Víg Színháznak a weboldalán pedig a műsorral kapcsolatosan, de a Sidosnak ugyanúgy. És aztán én azt gondolom, hogy sokat fogunk még beszélgetni, vagy veled, vagy veletek, mert hogy azért sok minden mozgulódik itt Magyarországon, és hát azért mindenkinek keresztben az újja, hogy így normalizálódjon az, ahogyan a kultúra felé fordul a döntéshozóknak a nagy része.
0: Igen, nagyon reménykedünk, hogy ez abszolút egy pozitív irányba fog elmozdulni. Úgy tűnik, hogy van erre törekvés, úgyhogy nagyon reménykedik az egész szakma szerintem ebben, hogy egy kicsit átláthatóbbak lesznek a döntések, és hogy a szakmánkat megsegítő szándékkal jönnek majd létre az újabb törvények.
1: Együtt a színpadért jótékonysági gála a színházi háttérdolgozókért 2026. június 3-án a Víg Színházban. Én pedig kívánom, hogy rengetegen legyenek, teltház legyen, és nagyon sok támogató. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Peller Károly színészt hallhatták, a Sidos országos elnökségének tagját, az Együtt a színpadért jótékonysági gála rendezőjét.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Farkas Róbert karmestert. Szia, üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy itt vagy velem a stúdióban.
2: Szia, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Mostanában sok minden történik veled, és arra gondoltam, hogy egy picit beszéljük át, hogy mi minden fogalmazódott meg benned, ami már esetleg nyilvánosságra került, és mi van még benned, hiszen most egy szabadúszói létet választottál, hiszen 5 év után leköszönsz a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri posztjáról. Ugye amikor most volt az évad bemutató, akkor közöltétek ezt a nyilvánossággal. Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, teli tervekkel, meg teli vágyakkal, és valóban most ez az utolsó szezonom a MÁV szimfonikusokkal. Azt gondolom, hogy mindennek van egy egészséges rotációja, és egy 5 éves periódus alapvetően egy tök általános időszak egy vezető karmesteri pozícióban, vagy egy karmester életében, hogyha a külföldi nyugati zenekarokat nézzük meg, akkor alapvetően rögtön 5 évre írnak alá szerződést, és ez nálam most 2 év volt, aztán minden évben egy újabb évet tettünk hozzá. Most az az érzésem volt, hogy akkor új vizekre kell evezni, és egyszerűen mindig azt érzem, hogy még ha nincs is meg a következő lépés, de egy kis rizikóval talán meg lehet az energiákat keverni magam körül, és aztán új utakat lehet találni.
1: Ez egy jelentős állomás volt, azt hiszem azért a karmesteri létedben. Össze tudod foglalni, hogy mi az, ami hatott rád, tanultál, milyen új skilleket, vagy új dolgokat viszel magaddal?
2: Nyilván az egyik legfontosabb része az, hogy tervezhettem egy zenekarral saját repertoár, tehát azokra a koncertekre lebontva, amik az én felelősségem alá tartoztak, illetve az én vezénylésem alá tartoztak, azoknak a repertoárját én állítottam össze, igyekeztem mindig valamilyen koncepcióban gondolkodva úgy összeállítani egy-egy koncert műsorát, de az egész évad műsorát is, hogy valahogy minden passzoljon mindenhez, és nekem nagyon fontos, hogy az kirajzolódjon egy zenekar évadából, föl lehessen ismerni, hogy ki a vezető karmester és ki a vendég karmester. És azt hiszem, hogy ez sikerült is. Nyilván sokkal többet vezényeltem, mint az előtte lévő időszakban. Abban is segített, hogy picit az itthoni zenei életben sokkal aktívabban részt vettem, és sokkal több zenésszel vettem föl újra a fonalat, mert azért 16 év külföldi élet az azt eredményezte, hogy az arcokat ismertem, de a neveket
1: nem. Berlinben éltél, ugye? Jól emlékszem?
2: Igen, Berlinben éltem. Nem, illetve Heidelbergben. Tehát szerintem az életem legnagyobb területét, vagy legnagyobb szakaszát, 16 évet azt Németországban éltem. Sehol máshol nem éltem Magyarországon annyi ideig egy helyben, mint amennyi időt ott töltöttem. És ráadásul a legfontosabb szakaszát az életemnek, tehát 26-tól 40 éves koromig Németországban éltem, és ott szedtem össze a tapasztalatokat, és ott tanultam meg, vagy ott váltam igazán elhivatott zenészé, mondjuk ezt így. Az itthoni időszak az egy nagyon tehetségből dolgozó egyetemista élet volt, aminek iszonyatosan nagyon-nagyon jelentős tanulási tartalma volt, és nyilván ha csak Németországban tanultam volna, azt gondolom, hogy nem ugyanaz a zenész lennék. Viszont ha nem tanultam volna Németországban, akkor sem ugyanaz a zenész lennék. Úgyhogy ez így kéz a kézben nagyon-nagyon erősen összeépült, ez a kétfajta zenei képzés, zenei nézetek, és a tudatosság az Németországban alakult ki bennem.
1: És aztán hazajöttél, itt újra részt vettél a magyar zenei életben, és ezután, a bejelentés után egyébként érkezett egy következő hír, hogy a Bartók Rádió zenei díját adom, pedig az év karmestered díjat kaptad meg. Milyen érzés díjat kapni? Te hogy kezeled ezt, amikor egy díjat kapsz?
2: Először is ez az első olyan díj, ami nem egy versennyel, vagy nem egy kis közösségből nekem ítélt díj volt, hanem a Bartók Rádió bizottsága által nekem ítélt díj, tehát egy óriási megtiszteltetés volt, nagyon nagy öröm volt megtudni, hogy engem jelöltek erre, illetve hogy megkaptam ezt a díjat, és hogy hogyan viselem ezt, azt gondolom, hogy ugyanazzal a szerénységgel, ahogy az életben mindenféle sikert, meg mindenféle feladatot vettem és fogadtam. Nyilván rettentően örülök, ez egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy az az irány, amit csinálok, az értékes és hatásos. Nagyon sok zenekartól és nagyon sok zenésztől kaptam azt az információt, hogy visszajelzést, illetve a MÁV zenekar közönségétől is, hogy az előző 5 évben nagyon nagyot fejlődött a MÁV zenekar. most például arra a bejelentésre, hogy befejezem velük, szinte megindító és megható üzeneteket kapok a zenekari tagoktól, akik akár azt is mondják, hogy ők most befejezik, mert nyugdíjba mennek, de köszönik, hogy az utolsó 5 évük a legjobb 5 évük volt a MÁV zenekar életében. Szóval ezek mégiscsak olyan emberi visszajelzések, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Maga a díj, igyekeztem a díj átvételekor egy olyan beszéddel megköszönni, vagy egy olyan beszédet megfogalmazni, amiben igyekeztem egy üzenettel előállni, ahol próbáltam megszólítani azokat a fiatalokat, akik szintén hátrányos élethelyzetben vannak, illetve nehézségekkel küzdködnek, akár anyagi, akár társadalmi problémák miatt, rasszizmus miatt, és ez nekem egy nagyon fontos dolog, hogy a rasszizmus ellen tegyek, és azt gondolom, hogy ez a díj például erre nagyon-nagyon fontos pillanat volt, hogy végre úgy szólalhatok meg, hogy a hangom hallható legyen. És tényleg innen is üzenném mindenkinek, hogy először saját magában találja meg azt a vágyat, amit el szeretne érni, és hogyha megvan az a vágy, és tudja, hogy mit szeretne az élettől, akkor viszont tegyen meg érte mindent, és kérjen segítséget akár tőlem, akár bárki mástól, és találjuk meg azt az utat, ahogyan az emberek bármilyen sorsból föl tudnak kapaszkodni, és előre tudnak menni.
1: Amikor te eltervezted, hogy karmester leszel, akkor milyen pontokat határoztál meg magadnak, hogy milyen karmester szeretnél lenni? Pontos, hűen követi a partitúrát, precíz legyen, kiváló stílusérzéke legyen, nagyon nagy lexikai tudása legyen. Volt ilyen?
2: Fogalmam sincs. Azt tudom, hogy amikor Berlinbe mentem, akkor én már 6 évet jártam a Zeneakadémiára, és azt gondoltam, hogy mennyi mindent tudok. Na most, amikor Berlinben voltam, akkor rájöttem, hogy semmit nem tudok igazából, még a magáról a vezénylésről, vagy magáról a hivatásról, vagy magáról arról, hogy milyen felkészültséggel kell a zenekarok elé állni. És azt gondolom, hogy pont ebből fakadólag, hogy fél éven, 8 hónapon keresztül akármit csináltam az órákon, a karmester tanárunk mindig annyit mondott, hogy jó, de kevés. De kevés. És akkor volt egy pont, amikor elkapott egy ilyen depresszív pillanatomban, és az ő maga rossz humorával meg is kérdezte, hogy maga most épp depresszív? A folyosón mondtam, hogy igen, miért? És akkor elmondtam neki, hogy mit érzek, hogy azt gondolom, hogy ennyi év zenetanulás után mennyire nem érzem még magamat azon a ponton, hogy bármi, egyáltalán az órán bármi dicséretet kapjak, és akkor ő ezt nagyon gyorsan összefoglalta nekem, azt mondta, hogy jó, akkor beszéljünk komolyan. Ha azt akarja, hogy megtanítsam magának, hogy kell 3-at ütni, meg 2-t, meg 4-et, az 5 perc. Azt én megtanítom nagyon gyorsan. Az, hogy megtanuljunk a zenében gondolkodni, meg megtanuljuk a partitúrát értelmezni, az már sokkal több idő, és 50%-os vezénylés tudása is el tudom vinni önt fél év alatt, csak mi nem ezt keressük, hanem a 100%-ot. És minél többet tud, annál magasabban lesz a 100%, tehát ne legyek türelmetlen, ő nem azt mondja, hogy én nem tudok semmit, hanem azt mondja, hogy dolgozzak még többet. Szóval a kérdésedre a válasz, azt gondolom, hogy a felkészült karmester volt a legfontosabb első számú cél annó, amit kitűztem magam elé. Talán a zene az valahol kódolva van bennem, ezért nem hiszem, hogy az volt a lényeg, mert a szívem a helyén van, a tudásomat kellett még csiszolni, és most a kettőnek a kombinációjával keresem az utat.
1: Viszont ami a jó hír a hallgatóknak, hogy ezt hallgathatjuk még jó sokszor, és a MÁV szimfonikus zenekarral is, hiszen egyébként ugye még ebben az évadban lesznek olyan koncertek, ahol vezényelsz, és a következő évadban is természetesen, tehát nem szűnik meg a kapcsolat közted és a zenekar között. Most itt júniusban lesznek ugye először olyan koncertek, ahol hallhatunk téged.
2: Igen, az Unokák és Nagyszülők koncertnek a nyári kiadását fogom én vezényelni. Igen. A Nemzeti Múzeumban és az 5-ös 10-ben is, ráadásul 2 hétvégén is lesznek koncertek, 6-án és 13-án. Aztán hát nagyjából ez a szezon a végéhez ér, és van még a kötelezettségünk mindig a vasutasnap, amivel zárjuk az évadot. Azt is én vezényelem, és aztán a következő szezonban a karácsonyi koncertet, aminek most az utóbbi 3 évben én próbáltam egy olyan keretet találni, ahol kórusokkal lépünk fel, és 2 évvel ezelőtt a Cantimus kórus volt itt Nyíregyházáról, az első fél idő az a cappella kórus rész, a második fél idő pedig a zenekar és a kórus közös fellépése. Tavaly a Magnificat kórust kértem fel, Szebelédi Valériával, és azt gondolom, hogy ez egy csodálatos választás volt, és a következő évre, tehát idénre is őket kértük fel. Más lesz az első fele a műsornak, az a cappella rész az egy tök új. A második fél időben viszont sok olyan dolog lesz, ami tavaly is hallható volt, kettő, illetve a Szokolai Magyar Karácsonyból is fogunk újra játszani igen. részeket, viszont ott annyi tétel van, hogy minden évben lehet valami más kombinációt összeállítani, úgyhogy most egy ilyesmi irány lesz. Úgyhogy igen, a MÁB zenekarra mindenképpen lehet hallani itthon, és szerencsére többi magyar zenekarra is, a Nemzeti Filharmonikusokkal is lesz koncertem, a győriekkel is, a Pécsi Pannon Filharmóniával is.
1: És a Zeneakadémiának a születésnapi koncertje is hozzád kötődik.
2: Há, igazadban, valóban.
1: Igen, novemberben
2: azt is,
1: majd.
2: Azt is én fogom vezényelni. És aminek nagyon örültem, hogy Fischer Iván gyerekoperája, a Graffalo bemutatója Magyarországra is eljut. Németországban én csináltam az ős bemutatót.
1: Mikor és volt az?
2: 20-21 körül lehetett. Mindenképpen a Covid előtt egy picivel. Akkora írta ezt az operát, ez Julia Donaldsonnak a könyvére alapszik. Óriásit ment ez a könyv a gyerekek körében, itthon is ismerik, és ebből azt hiszem 6 előadást fogunk a fesztivál zenekar szervezésében, a fesztivál zenekar próbatermében előadni, rendezéssel, és kvázi tényleg gyerek operaként előadjuk ezt. Ezen kívül pedig a külföldi zenekarok is szerencsére továbbra is érdeklődnek. Irántam most a Rubinstein Filharmóniától kaptam újra felkérést, aminek nagyon örülök, mert ez Ucsban van Lengyelországban, és most azzal a kéréssel álltak elő, hogy női kari műveket ajánljak. Legutóbb Német Requiem volt, és a kórussal nagyon jó volt a viszony, meg a zenekarral is, és hát itt azt gondoltam, hogy akkor itt a remek lehetőség, hogy a Bartók falun és a hét egynemű kar kis zenekarra, ezt akkor tanuljuk meg, vagy tanulják meg ők magyarul, illetve szlovákul. Kodályt is fogok vezényelni, és az elmaradhatatlan romantikus része a koncertnek, Brahms 4. szimfónia, és műsoromban most a napokban kaptam a Szczecini Filharmóniától egy felkérést. Nagyon jó kapcsolatot ápolok a madridi Santa Cecilia Orchestra Classica Santa Ceciliával. Ővelük azt hiszem januárban lesz egy következő koncertünk, úgyhogy a szabadúszás az nagyon izgalmas szerintem, mert tényleg akkor lehetősége van az embernek új együttesekhez eljutni és elvállalni olyanokat, amikre mondjuk eddig nem volt idő.
1: Így van, farkasrubert.com weboldal pedig segítségünkre van, hogyha szeretnénk esetleg nyomon követni, hogy merre jársz, mi minden történik veled.
2: Igen, de akár az Instagramomon is követhetnek, az pedig egy Robi alsóvonal Farkas néven megtalálható, és örülök, hogyha követnek az emberek.
1: Tegyenek így, és közben nekem az jutott még eszembe, van-e olyan ember az életedben, amikor mondjuk egy-egy ilyen nagy döntés előtt állsz, hogy beszélgetsz vele, vagy kikéred az ő véleményét, tanácsát?
2: Hát ugye el szoktam mondani, hogy valami kavarok bennem, de a vélemény vagy a döntés az mindig az enyém. Azt gondolom, hogy ez az autonóm részem, ez már nagyon kiskorom óta kezdve ott, hogy akkor melyik középiskolába fogok menni tanulni, mikor hagyom ott azt a középiskolát, és jelentkezem át titokba egy másikba, vagy mikor hagyom ott a konzit, és elmegyek egy évvel hamarabb felvételizni a Zeneakadémiára, vagy elmegyek Berlinbe. Tehát ezeket mind egyedül találtam ki, és egyedül álmodtam meg magamnak.
1: Van egy belső iránytűd, ami így nem hagy elveszni téged akkor?
2: Remélem.
1: Legyen így akkor nagyon sokáig. Én pedig köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és nagyon sok sikert, és rengeteg koncertet kívánok neked.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Farkas Róbert karmestert hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló második részében. Átfogó szakmai egyeztető fórumot tartottak az előadó művészeti és közművelődési szervezetek. A Magyar Színházi Társaság kezdeményezéséhez csatlakozva színházi társ szervezetek, az MST mellett a Színházi Dolgozók Szakszervezete, a MASZK Országos Színész Egyesület és a Független Előadó Művészeti Szövetség szakmai egyeztető fórumra hívtak előadó művészeti és közművelődési partnerszervezeteket az 5-ös 10 művelődési házban. Az eseményen több mint 150-en vettek részt, köztük csaknem 60 szervezet képviselője. Sokan felszólaltak, elmondták a javaslataikat. A találkozó célja egy működőképes, szakmailag megalapozott és társadalmilag is indokolható rendszer irányainak közös meghatározása volt egy olyan kiváltságos helyzetben, amelyben a résztvevők egyenrangú felként egyeztethetnek. Egy 150 millió forintért kelt el Vaszari János színpompás remekműve. Száguldottak a tételek a Virág Judit Galéria május 17-i árverésén, úgy tűnt, hogy a gyűjtők csak erre az estére vártak. Egyes művek valósággal szárnyat kaptak, sorra érkeztek a becsérték feletti licitek a festményekre és a zsolnai remekművekre. Az aukció legjobban várt tétele Vaszari János tengerparti képe, a kikiáltási árat megduplázva 150 millió forintért kelt el, egy zsolnai háza pedig világrekordhoz közeli összegen 26 millió forintért talált új tulajdonosra. A magyar Picasso Szobotka Imre egyik korai festményéért pedig 44 millió forintot fizettek. És amivel folytatjuk a heti hír összefoglalót, most már egy picit utazunk térben. Egyesül a New Yorki Neue Galerie és a Met. Idén ünnepli megnyitásának 25. évfordulóját a 20. század elején német és osztrák művészetet bemutató New Yorki Neue Galerie. A jeles évfordulóhoz időzítve megállapodást kötöttek a Metropolitan Művészeti Múzeummal, amelynek értelmében 2028-tól a két múzeum egyesül. A New Yorki Neue Galerie igazgatója úgy gondolja, a megállapodás fordulópontot jelent a múzeum rendkívüli kulturális örökségének megőrzésében és a jövő generációk számára történő továbbadásában. A tervek szerint a Met és a Neue Galerie egyesülése 2028-ban válik véglegessé, ekkor a galéria gyűjteménye, valamint a történelmi épülete a Met tulajdonába kerül majd. És amivel folytatjuk, legjobb színésznő díjára jelölték Gostola Laurent Krisztinát Reims-ben. Gostola Laurent Krisztina jelenleg Franciaországban élő többszörös nemzetközi díjas színésznő. A Red Movie Awards éves gáláján a Kordai Péter által rendezett A könnyed lebegés és a szférák mezején című francia filmben nyújtott alakításáért a legjobb színésznő díjára jelölték. A film bemutatója a Hágai Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol egyszerre három experimentált lélekmisztériumot és alternatív kategóriában is elnyerte a legjobb filmdíját. A színésznő egy magyar divattervező Balogh Adri egyedi megrendelésére készült, testhez simuló, mégis fenséges, arisztokratikus estégi ruhában vonult végig a vörös szőnyegen. A választás tudatos volt, Krisztina a világ legnívósabb eseményein is elkötelezetten képviseli a magyar divatot. Mi pedig gratulálunk a díjakhoz. És döntőbe jutott a Motus Quartet az Oszakai Nemzetközi Kamarazenei versenyen. Május 17-e és 24-e között rendezik a világ egyik legnívósabb zenei megmérettetését, a 12. Oszakai Nemzetközi Kamarazenei versenyt, amelynek döntőjében a Hartmann Domonkossal felálló Motus Quartetnek is szurkolhatunk. A verseny tétje és rangja miatt hatalmas volt a túljelentkezés. A 12. alkalommal kiírt megmérettetésre 19 ország és régió 76 együttesen nyújtotta be a jelentkezését. A szakmai zsűri rendkívül szigorú előszűrése után végül mindössze 10 ország 16 formációja kapott meghívást Japánba, hogy élőben is bizonyíthassa a tehetségét. A nemzetközileg elismert művészekből álló zsűri előtt a fiatal zenészeknek nem csak a technikai felkészültségüket, hanem a sokoldalúságukat és a zenei érettségüket is bizonyítaniuk kellett. A heti hír összefoglaló ezzel a végéhez ért, de egy interjú még érkezik a Papagéno Klasszik műsorában. Farkas Róbert karmester lesz a vendégem. 5 év után leköszön a MÁV szimfonikus zenekar vezető karmesteri posztjáról Farkas Róbert, akinek pályafutásának ez egy jelentős állomása volt, és mindeközben majd örömmel tér vissza egy-egy koncertre a MÁV szimfonikusokhoz. De ezután a bejelentés után jött egy újabb hír, hogy a Bartók Rádió zenei díjátadón az év karmestere díjat Farkas Róbert kapta. kapta meg. Ezekről az eseményekről fogok beszélgetni Farkas Róberttel.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. május 23-ai adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A műsor után a beszélgetés pedig már vissza is hallgatható a Papagéno podcast és weboldalán is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony Zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 21. kerülete, másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágyközségként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság. A falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt. Újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült Csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltólaktanyák a gyereknap alkalmából. Csak nem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokaji aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába, a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd háromnyílású kőpilléres merevítő tartós függőhíd. A budapesti átkelők közül ez rendelkezik a legkeskenyebb forgalmi útpályával, hiszen mindössze kétszer egy forgalmi sáva áll a járművek rendelkezésére. Ezen kívül az egyetlen közforgalmi híd a fővárosban, amelyikhez nem kapcsolódnak közvetlenül szélesebb főútvonalak. Helyettük egy-egy körforgalmú tér található mindkét hídfőnél. A budai oldalon a Clark Ádám tér, a pesti oldalon pedig a Széchenyi István tér, korábbi nevén Roosevelt tér. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres viasz múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtistől tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített.
2: Halála előtt a szobrász
1: viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 240.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Noha az 1956-os forradalmat vérbe folytották, a vezető sportklubok a forradalom első napjaiban olyan változásokat vívtak ki maguknak, amelyeket aztán Kádárék nem mertek újra semmissé tenni, nehogy ismét olajat öntsenek a tűzre. Novemberben a budapesti Kinizsi SK újra Ferencvárosi TC lett, és újra zöld-fehérben játszott. Így lett a budapesti Vörös Lobogóból újra MTK, a piros-fehér korszak után ők is visszavették a kék-fehér hagyományos mezt. A budapesti honvédese azonban maradt ezzel a névvel a rendszerváltás utánig, amikor a Kispest Honvéd FC lett belőle. A budapesti Dózsa néhány napra ismét UTE lett, de még 1956-ban Újpesti Dózsa SC-re változott a neve, és az is maradt 1991-ig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz a világ minden tájáról érkezett magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokkád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltólaktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Bethlen Gábor téren az Állatorvosi Egyetem oldalán, a játszótér sarkán Noé bárkájának miniszobrát találjuk. Kolotko Mihály gerilla szobrász utal arra, hogy az egyetem ugyanazt a funkciót tölti be napjainkban, mint Noé bárkája annak idején, azaz az állatok megmentését szolgálják. Napjaink borulátó jövendőléseivel ellentétben Kolotko bizakodik, és miként az özönvíz után is megjelent a szivárvány, az ők is bárkája színes üvegablakain is szivárványos fény szűrődik át. Gyerekek akár egy telefonlámpájával is bevilágíthatnak, és megcsodálhatják a jelenséget.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítás Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a víziút alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki